0: jó zenéket.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
2: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: is a Sunshine FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 2030 végéig maradhat az 5%-os áfa számos új lakásnál, vádol Kucsonyt az ellene folyó ügy hátterében Sesták Miklós. Nem kellene ledolgozni december 24-ét a tervezett törvénymódosítás szerint. Földi Betti vagyok, innen a részletek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedést. Több helyen forgalomkorlátozások főútvonalak tekintetében. A 36-os főútvonal Nyíregyháza-Tiszavasvári úton, itt befejeződnek hétvégére a munkálatok Salamon-Bokornál. Tegnap már nagyon jó ütemben a helyreállítást végezték a burkolattal kapcsolatosan, de úgy szintén helyreállítást végeztek a 4-es főútvonal a Kert utca belterületén, a közműfedlapok színbehelyezés követően. Orosz belterületén és a főutcán befejeződtek a munkálatok, amik szintén a burkolat megerősítésével kapcsolatosak voltak. És folytatódnak a munkálatok Orosz belterületén a főutcán, amik szintén a burkolat helyreállítással kapcsolatosak. Egyébként Orosz főutcán egy bizonyos szakaszon 30 km-es sebességkorlátozás van érvényben, közvetlen az iskolánál. Köszönöm a figyelmüket, és a látásviszonyokat vegyék figyelembe, éjszakai sötétség, a tompított fényszórót kapcsolják föl indulás előtt. A viszonthallásra!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: 2030 végéig alkalmazható maradhat az 5%-os kedvezményes áfa számos új lakás esetében, erősítette meg Budai Nikolett államtitkár a parlamentben. A kedvezmény azokra a beruházásokra vonatkozik, amelyeknél az építési engedély legkésőbb 2026 végéig véglegessé válik, illetve amelyek megfelelnek az egyszerű bejelentésre vonatkozó feltételeknek. A jelenlegi főszabály szerint az 5%-os áfa kulcs 2026 végéig marad érvényben, az átmeneti rendelkezések azonban bizonyos projektek esetében 2030. december 31-ig is lehetővé teszik annak alkalmazását. Az államtitkár szerint tehát nem általános áfa emelésre van szó, és ezzel cáfolta az erről szóló híreket. Vádalkult sejt az ellene folyó eljárás hátterében Sesták Miklós. A volt fejlesztési miniszter még őrizetbe vétele előtt adott interjút a 24.hu-nak, amelyben ártatlanságát hangsúlyozta és közölte, nem mond le országgyűlési mandátumáról. Sesták azt mondta, nem tudja, mire alapozza az ügyészség a gyanút, de szerinte elképzelhető, hogy valakivel vádalkút kötöttek. Ez azonban egyelőre a politikus feltételezése. Az ügyészségi gyanú szerint Sesták és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetője 2015 és 18 között mintegy 11 milliárd forint jogtalan előnyhöz juthatott. Sestákot hétfőn őrizetbe vették. Nem kellene ledolgozni december 24-ét, ha ősszel elfogadja a parlament a szükséges törvénymódosításokat. Barna Szabó témaállamtitkár közlése szerint szenteste valódi munkaszüneti nappá válna, vagyis nem áthelyezett pihenő napként kezelnék. Ez azt jelenteni, hogy a munkavállalóknak sem előtte, sem utána nem kellene plusz munkanapot teljesíteniük. A jelenlegi munkarend még december 12-ét jelöli ki szombati munkanapként, december 24-e helyett ezt a kötelezettséget azon eltörölnék. Ha a parlament elfogadja a módosítást, az új szabály már az idei karácsonykor életbe léphet. További mintegy 15 ezer család juthat vissza nem térítendő támogatáshoz otthoni energiatároló beszerzésére. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium módosította a 105 milliárd forintos program feltételeit, miután az akkumulátorok ára jelentősen csökkent. A változtatás eredményeként a korábbi 42 ezer helyett összesen mintegy 57 ezer pályázó kaphat támogatást. A kizárólag akkumulátort telepítőknél ugyanakkor az eddigi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken. A tárca szerint az alacsonyabb eszközárak miatt ezzel együtt is több család juthat támogatott energiatárolóhoz, akár nagyobb kapacitású rendszer kiépítésével is. Jelentősen nőtt a bódult állapotban vezetők száma Magyarországon. A rendőrség az év első felében 828 ilyen esetet rögzített, ami már most megközelíti a teljes tavalyi adatot, amikor közel 1000 bódult jármű vezetőt szűrtek ki. 2024-ben 952, 2023-ban pedig 866 esetet regisztráltak. A kategóriában nem csak a klasszikus kábítószerek, például a marihuána vagy a kokain fogyasztása tartozik, hanem a kábító hatású gyógyszerek használatai. Egy felmérés szerint egyre több fiatal érintett, köztük olyanok is, akik elektromos rollerrel vagy kerékpárral közlekednek szerhasználat után. A rendőrségi adatok alapján a 14-17 éves korosztályban is előfordult már bódult járművezetés. Környezetvédő szervezetek azt kérik a kormánytól, hogy szüntessék meg a védett erdőgazdasági célú fakitermelését. Álláspontjuk szerint ezeken a területeken elsősorban a természetvédelmi szempontoknak kellene érvényesülniük. A szervezetek levelet írtak Magyar Péter miniszterelnöknek, mert a Gajdos László környezetvédelmi miniszter által meghirdetett fakivágási moratórium csütörtökön lejár. A Greenpeace emellett az érintett erdők ökológiai helyreállítását, valamint a legértékesebb területek nemzeti parkigazgatóságok kezelésébe adását is sürgeti. A szervezet petíciót is indított az ügyben, amelyet eddig csak nem 20 000 írtak alá. Az OTP Bank megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, amelynek része lehet a teljes kivonulás is az orosz piacról. A pénzintézet várhatóan 2026 végéig hoz döntést a kérdésben. A bank közlése szerint a felülvizsgálat egyik oka, hogy stratégiai érdekeltségei vannak a balti államokban, miközben az Oroszországban megtermelt osztalékok hazahozatalában csak korlátozott előrelépés történt. Az orosz leánybank ugyanakkor továbbra is jelentős nyereséget termel, az idei első fél évben 106,4 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Az OTP szerint olyan döntést szeretnének meghozni, amely hosszú távon illeszkedik a bankcsoport nemzetközi stratégiájához és részvényes érdekeihez. Havi 100 000 forintos szabadon felhasználható keretet biztosítana minden állami iskola igazgatójának a Mi Hazánk. Dóró Dóra szerint jelenleg sok intézmény vezető mindössze 20-30 000 forinttal gazdálkodhat havonta, ezért még kisebb sürgős javítások is heteket csúszhatnak. A javaslat alapján az új keretet például elrontott zárak, eldugult lefolyók vagy más karbantartási problémák megoldására lehetne elkölteni előzetes tankerületi engedély nélkül. Kaproncai Balázs államtitkár közölte, a kormány nem támogatja az egységes, minden iskolára azonos összegű keretet, mert az intézmények mérete és igényei eltérnek. Ehelyett nagyobb helyi önállóságot adnának az iskoláknak. Több mint 460 millió forintos kerettel indul pályázat a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közlése szerint a forrásból többek között segítő és terápiás kutyák kiképzését, valamint alkalmazását finanszírozzák. Támogatást kaphatnak azok a szolgáltatások is, amelyek fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülők mindennapjait segítik. A pályázati keretből szakmai programok fejlesztésére és új szolgáltatások elindítására is lehet forrást igényelni. A kezdeményezés célja, hogy bővüljenek a fogyatékossággal élők számára elérhető segítségnyújtási lehetőségek, és javuljon a családokat támogató szolgáltatások hozzáférhetősége. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. Ruszén Szendi Romulus tájékoztatása szerint leállították a korábbi tárcavezető irodájának 18 milliárd forintos korszerűsítését, az így rendelkezésre álló forrásokból pedig országszerte több mint 30 helyszínen mintegy 200 fejlesztést indítottak el. A munkálatok során egyebek mellett katonai körleteket, tantermeket, vizes blokkokat és legénységi épületeket újítanak fel. A miniszter közlése szerint a beruházások célja, hogy a magyar katonák korszerűbb, megfelelő körülmények között készülhessenek fel és végezhessék mindennapi szolgálati feladataikat. A tervezetnél korábban befejeződhetnek a munkálatok a 36-os főúton, így akár már a jövő héten újra megnyílhat a jelenleg lezárt útszakasz. A nyíregyházi közgyűlésen dr. Poddovics Roland alpolgármester arról beszélt, hogy a simai főfolyás áteresztének átépítése jó ütemben halad. A beruházással egy több évtizedes problémát szeretnének megoldani. A szakemberek 4-5 méteres mélységben 2 méter átmérőjű áteresz csöveket helyeznek el. A kivitelezést munkabiztonsági okokból csak teljes útlezárás mellett lehet elvégezni. A munkálatok előre haladása alapján azonban a forgalom a vártnál hamarabb visszatérhet az érintett szakaszra. Módosította a 2026-os költségvetést a debreceni közgyűlés, miután a vártnál kevesebb iparűzési adóbevétellel számol a város. A korábban tervezett 41,5 milliárd forint helyett várhatóan 37,5-38 milliárd forint folyik be ebből az adónemből. Pap László polgármester közlése szerint a bevétel kiesés miatt több beruházást 2027-re kellett átütemezni. A városvezető arról is beszélt, hogy Debrecennek idén 12 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell befizetnie az államkasszába, miközben 2020-ban ez az összeg még 0,5 milliárd forint volt. Pap László szerint rendszer szintű változtatások nélkül a növekvő teher egyes nagyvárosok működését is veszélyeztetheti. Átmeneti korlátozásokra kell számítani az MVM 1-es földgázos ügyintézési lehetőségeinél, miközben a társaság megújítja ügyfélkiszolgálási rendszerét. A karbantartás idején bizonyos szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők. Az MVM közlése szerint a cél az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés, valamint a stabilabb háttérrendszer kialakítása a fűtési szezon kezdetére. A társaság közben jelezte, hogy felkészült a 2026-27-es térre, több mint 4 milliárd köbméter földgáz van a tárolókban, folyamatosak a hálózati fejlesztések, a paksi atomerőmű és a mátrai erőmű pedig üzembiztosan működik. Pozitívan értékelte az Európai Bizottság a Magyar Kormány uniós pénzügyi érdekek védelméhez kapcsolódó intézkedéseket. A korlátozások feloldásáról azonban még a tagállamok képviselőiből álló tanácsnak kell döntenie. A testületnek egy hónapja van a határozatra, addig az Erasmus Plus és a Horizont Európa programot érintő korlátozások érvényben maradnak. Ha a tanács jóváhagyja a feloldást, az érintett magyar egyetemekkel ismét lehet új uniós pénzügyi kötelezettségvállalásokat tenni. A bizottsági tájékoztatás szerint ugyanakkor mintegy 3,5 milliárd eurónyi kohéziós forrás továbbra is zárolva marad. Ezek ugyanis más uniós feltételekhez és külön eljárásokhoz kapcsolódnak. Újabb két gyártósor indítására kapott engedélyt a debreceni akkumulátorgyár. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal szeptember 23-án adott használatba vételi engedélyt a cellagyártó épület második ütemére és három felvonóra. A vállalat közlése szerint a szükséges műszaki előkészületek után hamarosan a harmadik és a negyedik gyártósoron is megkezdődhet a termelés. Az első két soron szeptember 22-én indult el a próbaüzem, amelynek célja a berendezések és a gyártási folyamatok beállítása, ellenőrzése és optimalizálása. A hatóság közlése szerint a korábban feltárt hiányosságokat a beruházó rendezte és teljesítette az engedélyekben előírt feltételeket. Újabb útszakaszok kerülnek be a fizetős parkolási rendszerbe Nyíregyházán, erről a legutóbbi közgyűlésen döntöttek a képviselők. A változtatásokat a parkolóhelyek kihasználtsága és a lakossági igények alapján vezetik be. Október 1-től fizetőssé válik az Ószöli utca, Dózsa-György utca és Sarkantyú utca közötti szakasza, valamint a Szántó-Kovács János utca és a Kert utca egy része. A bővítés 2027 áprilisában folytatódik, ekkortól többek között a Vörösmarty utca, a Vörösmarty tér, valamint a Tűzoltó, a Toldi és a Színház utca egyes szakaszai is bekerülnek a fizetős parkolási övezetekbe. A változtatásokat előzetes parkolási felmérések alapján készítették elő. Ankó Balázs szerint az NK a támogatások odaítélése során nem kapott és nem is adott utasítást, állítása szerint kulturális támogatások valósultak meg. A volt miniszter egy korábbi interjúban azt mondta, a szakmai átadás átvétel során írásban mindenről részletesen beszámolt. Közlése szerint az NK a forrásokból támogatott művészek egy része több mint 3 milliárd forintnyi támogatást adott vissza, amit ő megfélemlítéssel magyarázott. Ankó azt is állította, hogy a támogatásoknál nem volt szempont a Fideszhez való kötődés. Az ellene folyó eljárás politikai indíttatásúnak nevezte, és azt mondta, szerinte célzott megfélemlítés zajlik. A legfőbb ügyészek szerint megalapozatlan elméletekkel állt elő Fürt Pál volt főügyész az aranykonvoj üggyel kapcsolatban. Az ügyészség közölte, a nyomozás jelenleg is folyamatban van, ezért annak részleteiről nem adhatnak tájékoztatást. Fürt egy nyílt levélben több állítást is megfogalmazott az ügy hátteréről, valamint saját fegyelmi eljárásáról. A legfőbb ügyészek szerint ugyanakkor a fegyelmi eljárás megindítása jogszerű volt, és nincs összefüggés közte, valamint Szatmári Zoltán legfőbb ügyészi jelölése között. A szervezet szerint Fürth június 13 óta nem rendelkezhet új nyomozati információkkal, és nyilatkozatai szerintük veszélyeztethetik az eljárás sikerét. Október 1-től megszűnik a vármegye elnevezés hivatalos használata Magyarországon, és ismét a megye megnevezést lép a helyébe. Ennek megfelelően Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye neve is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére változik. A módosítás a Nemzeti Adó és Vámhivatal területi szerveit is érinti. A vármegyei adó és vámigazgatóságok a jövőben megyei igazgatóságként működnek tovább. A NAV ugyanakkor a papír, alapú és elektronikus ügyintézésben csak december 1-től tér át egységesen az új szó használatra. A hivatal épületein található névtáblákat sem egyszerre cserélik le, hanem fokozatosan vezetik át rajtuk az új elnevezést. Kielégítőnek értékelte Magyarország előrelépését a korrupció ellenes ajánlások végrehajtásában az Európai Tanács GRECO nevű szervezete. A vizsgált 18 ajánlásból 10-et már megfelelően teljesített vagy kezelt Magyarország, miközben 2022-ben még csak 5 esetben jutottak erre a megállapításra. Ugyanakkor további lépéseket vár a törvényalkotás átláthatóságának javításában, a lobby tevékenység szabályozásában, valamint az összeférhetetlenség és vagyonnyilatkozati szabályok ellenőrzésében. A szervezet problémásnak tartja a bírák és ügyészek széles körű mentelmi jogát is. A fennmaradó 8 ajánlás végrehajtásáról Magyarországnak 2027. március végéig kell újabb tájékoztatást adnia. Szeptembertől több szlovén autópályás szakaszon is működik az átlag sebességmérés. A rendszer nem egyetlen ponton ellenőrzi az autókat, hanem az adott útszakasz elején és végén rögzíti a járművet, majd a megtett távolság és az eltelt idő alapján számolja ki az átlag sebességet. Jelenleg az A1-es autópályán, valamint az A2-es több szakaszán alkalmazzák már az ellenőrzést. A szlovén autópályákon 130 km/h a megengedett legnagyobb sebesség, jelentős túllépés esetén akár 1200 eurós, vagyis több mint 430 ezer forintos bírság is kiszabható. Magyarországon is vizsgálják az átlagsebesség mérés bevezetésének lehetőségét.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Első magyar játékosként szerepelhet a Pool Billiard Világszövetség művészi világbajnokságán a nyíregyházi Kővári Bence. A korábbi kétszeres Guinness rekorder billiárdos hétfőn utazott el Philadelphiába, ahol csütörtökön kezdődik a VB. A 24 játékos 8 kategóriában méri össze tudását. Mindegyikben hirdetnek világbajnokot és lesz egy abszolút győztes is. A nyíregyházi fiatalembernek nem könnyű a sorsolása, mivel a második körben a világranglista vezető, a harmadikban pedig a világbajnoki címvédővel találkozik. Célja, hogy tovább lépjen a csoportkörből, és hibátlanul mutassa be a számára legkedvesebb figurákat. Már a legfontosabb kérdések Le Mansban eldőltek a kamion Európa-bajnokságot illetően, azaz Kis Norbert megszerezte 8. a nyíregyházi Révész Racing pedig csapatban 6. EB címét, azért maradtak még izgalmak az utolsó spanyolországi hétvégére is. A második helyért például óriási a csata Johan Hans, Sasha Lenz és Antonio Albacete között, közülük még bárki megszerezheti az összetettbeli második helyet. Csapatban a Révész Reiner Racing Team páros már behozhatatlan előnyre tett szert Franciaországban, a további dobogós helyezések azonban még itt is kérdésesek, így aztán Haramában izgalmas 4 futam vár a kamion EB szerelmeseire. Kedden a Desokban a Deac Vecsés meccsen az dőlt el, hogy melyik NB1-s csapat folytathatja a szereplését a kézilabda Magyar Kupában. A hétvégén mindkét gárda győztes főpróbát tartott, a debreceniek a Pler U21-es együttesét verték 46-27-re a másodosztályban, míg a vecsésiek mezőkövesden zsebelték be a 2 pontot. Már az első félidőben komoly előnyt szerzett a Deac, 9 góllal vezetett, és végül 34-21-re győzött és tovább jutott a Magyar Kupában. Szombaton megint hazai meccs vár az együttesre, a bajnokságban a mezőkövesdet fogadja a Debrecen. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: A folytatásban is a napsütésé lesz a főszerep, csapadékra továbbra sem számíthatunk. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggel 0-11 fok közötti értékekre készülhetünk. A maximumok napközben 23-27 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene!

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van-e alibid arra az időszakra, amikor feltörték az FBI-nak a rendszerét?
2: Uh-huh, van. Igen.
1: Igen? Ott ültem a számítógép előtt.
2: Egy laptoppal ültem egy parkban. Igen. Elvonulva a világtól, úgyhogy ne lássa senki.
1: Ismerőseimmel.
2: Igen, igen. És egy mobilnettel próbáltam feltörni az FBI-nak a központját.
1: Hallatlan egyébként, hogy az ember olyanokat olvas, hogy ilyen kibertámadás, olyan hacker támadás, ilyen adatok, olyan, miközben mi meg csak szeretnénk belépni az ügyfél kapura, és már az is meghaladja a képességeinket.
2: És hajzat, ha nem tényleg, lejárt a személyem, amúgykor bementem, és akkor mondta az úriember mellettem, aki ott ült, hogy ő csak azért jött, mert telefont cserélt, és így aztán nem tud belépni ez a digitális állampolgársági akármilyen applikációba, ezért be kellett mennie, és újra igazolnia magát, meg stb. Stb. Szóval igen, tényleg így van, hogy mi azzal bíbelődünk, hogy ó, mi a jelszavam, ó, az új lenyomat, ó, van megint. És vannak emberek, akik meg simán belépnek. De hát hallottam, hogy majdnem háború tört ki az Egyesült Államok meg Kína között, mert az AI rossz utasításokat, meg a CIA-nak rossz információkat adott, és ők azt gondolták, hogy az irániakat a kínaiak látják el fegyverekkel, meg az atomfegyverhez szükséges alkatrészekkel, meg mindennel. Szóval, és akkor kiderült, hogy ez egyébként semmi nem volt belőle igaz, csak az AI tudatra ébredt, és úgy gondolta, megvicceli az amerikaiakat.
1: Nagyon érdekessé teszi a mai világunkat és a tényeket, a tények elferdítését, a bizonyítást, a bizonyíthatóságot, mint például akár egy mostában, hogy néztem mondjuk régi filmeket, és ott egy nyomozás, amikor még nem volt, tehát mondjuk az 1600-as, 1800-as években nem volt technológia felkutatni, felgöngyölíteni egy ügyet, hogy mi történhetett, nem volt meg a kommunikáció, nem volt olyan, hogy új lenyomat, meg vérelemzés.
2: Nem láttál indiános filmeket annak idején? Western film, oda ment sólyomszem, ránézett egy nyomra, és kapásban megmondta, hogy két ember ült a lovon, jobbról jöttek, balról jöttek, ittak a kocsmában, és nem tudom, egyébként előző este a táncos lányjal mulattak, vagy nem, egy nyomból.
1: És ez így van, abból, hogy megkóstolt egy falat lószart, és abból tudott mindent.
2: Abból, igen, hogy ezek már három napja úton vannak.
1: A lyukas a foga.
2: Ránéztek a tűzre, és rögtön megállapították, hogy hát már olyan 4 órája mehettek el. Miből? Abból a hamuból? Tehát, hogy tudta megállapítani, hogy 4 órája még az éget?
1: Így van, nem véletlen az, hogy a havat nagyon várjuk, ugyanis egy hólapát bizniszbe kezdünk bele, Laciba, egy webshopot nyitunk.
2: Úgyhogy... egyszer használatos hólapát, szóval ugyanolyan, mint amit egyébként megvesznek bármelyik boltban.
1: Igen, mert 10 év alatt egyszer kellett használnom, tavaly az is eltört. Tehát,
2: hogy... figyelj, én kétszer kapcsoltam be idén a klímát, nyilván bedöglött a kocsiban. Tehát azóta sem használtam. Tehát arra jó volt, hogy kifizettem egy kisebb összeget arra, hogy megjavítsák, és ugyanúgy nem használom.
1: Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a cipőt félted, nem használod évekig, mikor meg felveszed, egy sétálás után leszakad a talpa, mert elernyedt az anyag, mert az idő megette, mert nem használtad. És éppen ez a baj egyébként, hogy mennyi olyan tárgyunk van, amit alig használunk, néha használunk, évekig nem használunk. Éppen ezért néha vigyétek ki a hólapátot, mozgassátok át egy kicsit.
2: Van, ilyenkor a legjobb.
1: Tehát valamit legalább, seperjétek össze a falevelet.
2: Én régen nyáron is használtam. Mondjuk ehhez az kellett, hogy rosszul raktam le a térburkolót, a lejtést nem csináltam a garázs elé. Az összes létező eső, amikor jött egy nagyobb zápor, a garázsba folyt be, és a hólapát, nagyon praktikus volt, hogy kilapátold a vizet a garázsból. Úgyhogy, de olyan szépen vízszintesre raktam, csak azt elfelejtettem elolvasni, akkor még nem volt az interneten, hogy kellene egy kicsi lejtés. Igen.
1: Igen, de okos ötlet volt, hogy hólapáttal csináltad, és nem vasvillával.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Laci, mi az összeállítás?
3: Gabikán, van rajta sapka?
2: Jaj, ezt utáltam mindig is. Ha van rajta sapka, ha nincs.
3: Igen. Hát. Látod, és ezt átvette az Európai Úszószövetség, hogyha vagy azért büntetnek, mert van rajta sapka, vagy azért, mert nincs rajta sapka. Történt ugyanis, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina is dobogós helyen végzett az Európa Kupa nyíltvízi úszó számában, de kizárták őket utólag rossz sapka használat miatt, mert hogy bármilyen hihetetlen, de ilyen is van. Úgyhogy úszó sapkát fel kellett tenniük a fejükre, feltették, Betlehem Dávid még ráadásul a szervező kapott egy sapkát, azt tette fel egy fehér színű, semleges sapkát, és a szabály szerint az egyik oldalra lehet rakni a reklám, tehát a szponzor felirat, az egyik oldalon lehet, a másik oldalon jobb vagy bal, most én se tudom, és a másik oldalon lehet az országnak a nemzetisége, hát ő ráírta a filztollal, hogy hun, ha már éppen fehér színű sapkát kapott. Csak hogy kiderült, hogy az Európa kupán, legalábbis az Európai Szövetség úgy döntött, hogy jobb oldalon kell lennie a reklámfeliratnak, és bal oldalnak kell üresen maradnia, vagy fordítva, már most nem tudom, de a többi versenyen meg fordítva volt, és ők arra hivatkoztak, hogy egyébként ők a nemzetközi szabályzatot vették át, de ezek szerint mégsem. Na most Betlehem Dávidnak szóltak állítólag a rajt előtt 30 másodperccel, amikor már ott állsz a rajt előtt, és éppen ugranál be a vízbe, hogy fordítsa meg a sapkáját, mert nem jó irányba áll. Nyilván ilyenkor már nem figyel az ember, meg már vízes a keze, meg már minden van, elkezdett úszni, ment menet közben, kapott két piros lapot, figyelmeztetés vagy zászlót, hogy kis fogják zárni. Kiúszott a kísérő hajóhoz, ahol a versenybíró van, a versenybíró mondta, hogy nem, nyugodtan ússzon tovább. Beért a célba, dobogós helyen végzett, majd közölték, hogy kizárták. Fábián Bettinánál ugyanez volt a helyzet, úgyhogy megóvták természetesen a versenyt a magyarok, amit elutasított a szövetség, arra hivatkozva, hogy ők figyelmeztették őket, hogy nem jó helyen van. Aztán erre Betlehem Dávid most megosztott egy fotót, hogy ahogy célba érkezik az egyik rivális együtt, hogy de hát neki pont ugyanúgy áll a sapkája, mint
2: nekem. Engem az nem érdekel, fiam, hogy mással mi van. Téged megbüntetlek, neki meg majd elmondja az ő édesapja.
3: Na, és körülbelül ez történt. Tehát, hogy őket megbüntették, a többieket nem. Nem is értem, megmondom őszintén, hogy ez most tényleg komoly, hogy ezen kell vitatkozni, miközben az a kérdés, hogy a nyílt vízi úszás benn marad-e az olimpiai versenyszámok között?
2: Nekem csak hát egy kérdésem van, hogy mikor érkezik az a nagyon régóta beígért aszteroid, ami elpusztítja a Földet? Mert most már rajtunk csak az segíthet embereken, igen, mert ez katasztrófa.
3: És eszembe jutott az a Hofis történet, ez a ha van rajta sapka, azért büntetjük meg, ha nincs, azért, tehát ha jobb oldalt van, akkor azért büntettünk volna meg, ha bal oldal, akkor meg azért.
2: Pontosan.
3: Tehát, hogy itt teljesen mindegy.
2: Ez sorszerű van.
3: A Magyar Szövetség kiállt egyébként a két úszó mellett, és kifizették az óvási díjat, mondták, hogy a Nemzetközi Szövetséghez fordulnak, nem tudom, lesz ennek bármilyen foganatja, de nevetséges minden esetre, hogy ezen múlik, hogy van-e rajta sapka, vagy nincs. Egyébként voltam már ilyen nyílt vízi úszó versenyen, és szerintem a legkisebb probléma az, hogy most a sapka melyik irányba áll, amikor az egyébként már majd csak nem két üteműnek tűnő kísérő hajó, ami úgy füstöl, hogy beteríti az összes létező úszót a környéken, az úgy rendben van. Tehát, hogy Kovács Rita, aki egy világklasszis hosszú távú úszó volt, mondta, hogy hát volt olyan verseny, majd megfulladt, tehát, hogy olyan körülmények között kellett versenyezni, vagy beszéltünk róla, hogy a cápákat úgy hesegették el, de volt, ahol ott hagyták egyedül az úszót szerencsétlent a tengerben, mert ők inkább arrébb mentek a hajóval is, tehát mert annyira hullámos meg viharos volt, mindenki mentse az életét, az úszó meg jól van ott, ahol van. Úgyhogy na, minden esetre sajnálom, hogy itt tartunk, hogy ezen megy a vita, és ezért zárnak ki versenyzőt. Norvégiának is elege lett a varból, jelentem aláson, legalábbis az egyik norvég csapat, a listavezető jelezte, hogy ők kezdeményezik, hogy fogjanak össze a klubok és vezessék ki a vart. Igen. Svédország be sem vezette, tehát ha jól tudom, ott nincs var. Angliában a Premier League-ben volt már egyszer egy ilyen kezdeményezés az egyik csapat részéről, de 19-1 arányban leszavazták, és végül maradt a var. Norvégiában azt mondták, hogy nem erről volt szó, amikor bevezetik a vart, aztán amikor szóvá tettük, hogy nem működik jól, azt mondták, hogy folyamatosan fejlesztjük és ilyen úgy alakítani, hogy jó legyen, nem alakult úgy. Tehát ezt látja mindenki, hogy ez a VAR rendszer, ez gyakorlatilag így megbukott ebben a formában. Ha akarod, akkor bent van a labda, most csak, hogy a debreceniek legutóbbi vitatott szituációit említsem, ha akarod, a vonalon belül van, ha akarod, kívül van, nincs perdöntő kameraállás, nem tudod megnézni. Amikor oda megy az MLS ellenőr a meccs végén, és elnézést kér, nyilvánosan már mint ott a helyi csapattól, hogy hát nem látszik jól, nem tudtuk pontosan. pontosan megítélni, stb. Akkor ugye el kellene gondolkodni, hogy biztos, hogy jó, hogy ezek alapján dől el. Hát most ott három gólt vettek el, azt hiszem. De ugyanez a Nyíregyháza mesélhetne az összes mérkőzéséről.
2: Ha az MLS megszűnne, az nem segítene?
3: Hát én nem tudom, de nem, de az, hogy a játékvezetőktől elvették gyakorlatilag a döntési jogot, és hát szerintem
2: és a játékvezetők
3: éjszaka már így riadnak fel, amikor rémálom van, de nem láncos fűrészsel, vagy láncfűrészes gyilkosság, és válaszol, jaj, a VAR úristen felülbírálta a döntésemet. Tehát, hogy inkább úgy vannak arra, hogy nem is döntök, majd nézze meg a VAR, aztán majd utána döntenek ők. Tehát nem jó, tényleg nem jó ebben a formában.
2: Akkor végül is most már csak van egy 23. ember, aki rohangál a pályán, aki csak úgy felügyel, a partjelzőket ugye nem vettem most alapul, mert tényleg ez több mérkőzésen is érezhető volt, hogy hát úgy volt vele, hogy majd akkor, ahogy mondod, a VAR
3: eltöntés,
2: és akkor majd rászólnak a fülére, hogy ezt vissza kellene.
3: És az sem egyértelmű, itt volt most a magyar válogatott mérkőzés, és simán lehetett volna adni például az északír játékosnak egy piros lapot, helyette sárga volt. Ha visszanézik a VAR-ral, akkor meg lehet, hogy van olyan játékvezető, aki simán utána meg azt mondja, hogy mégiscsak kiállítás, mégiscsak piros. Tehát megmaradt ez a szubjektív döntés, annak ellenére, hogy mondjuk sokan látják, meg látjuk, hogy mi történik, mert megmutatják ugye a kameraállásokat. Ez minden sportágra jellemző. Nyilván azt szeretnék kiszűrni. Én azt mondom, maradjon az, hogy bent volt, vagy nem volt bent, gól volt, vagy nem volt gól. Ott legyen, döntsék el. De hát láttuk a VB-n is, amikor ilyen tized millimétereken múlik, hogy most akkor teljes terjedelmével bent van-e a labda, vagy nincs. Egy lesnél, hogy a cipő orra, hogy ott van, hát az attól függ, ha egy hangyányit a labda elrugásának pillanatát visszább jelölöm akkor a kameraképen, akkor már nem les. Csak az soha nem nézi senki, mindig csak azt vonalazzák, hogy éppen hogy van. Na de az a labda elrugásának pillanata is, az mi, amikor már egy kicsit elhagyja a lábát, vagy még éppen ott van a lábánál a labda.
2: Ja, igazad van, tehát, hogy most épp belerugod, felszálló ág, leszálló ág.
3: Olyan, mint Rodolfo annak idején, hogy figyeljék a kezemet, mert csalok, és akkor mutatta a bal kezét, mindenki nézte a bal kezét, és közben a jobbal csalt.
2: De közben sose látjuk azt, hogy mikor van az elrugás pillanata.
3: Nem, az sose. Mindig csak bevonalazzák, hogy az most les volt, vagy nem volt les. És tényleg. Egyébként meg azt nem tudod. Úgyhogy sok mindennel lehet itt variálni, nekem sem tetszik, meg hát nekünk sem, de hát ezt szerintem már egyszer elmondtuk. Nem, hogy nem jó ez a VAR rendszer. Viszont nem jó az egyik program, sajnos az egyik legnépszerűbb ilyen számítógépes játéknak megjelent a legfrissebb verziója, és egy programhiba maradt benne. Női csapatokkal is lehet most már focizni, nem csak férfi csapatokkal.
2: Nem a FIFA-ról van szó.
3: Hát hasonló, igen, annak a terméke, ugyanannak a
2: Software,
3: igen, annak az egyik legújabb változata. Szoboszlai egyébként a legértékesebb magyar játékos. Van most már női csapat is, és lehet női csapatokkal is egyébként játszani, és hát benne maradt egy szoftverhiba, így aztán előfordulhat, hogy néhány játékos fehér neműben látsz, ahogy játszik, vagy éppen fehér neműben sétálgat az öltöző folyosón az edző. Nem tudom, nagyon vicces formában lehetett a programozó, aki ezt így alkotta meg.
2: Így van,
3: hát gyorsan már a közösségi felületeket körbejárta, hogy van benne egy ilyen programhiba, és fel lehet fedezni, már jelezte a gyártó, hogy természetesen módosítani fog. Ott szerintem
2: azóta több az eladás, nem?
3: Gyanús nekem, hogy igen, ez is.
2: Ez nem a véletlen, a másik, ez nem olyan.
3: Vagy pedig egy kirúgott programozó, aki még úgy elrejtett benne, hogy akkor hagyjatok meg, akkor beleteszek nektek egy-két olyan dolgot, hogy ebből országos meg világbalhé lesz. Nem lett balhé belőle, hanem inkább reklám.
2: Jó reklám lett.
3: Így van.
2: Már csak nem szándékos.
3: Már ki vannak fotózva ezek a fotók. Kővári Bencének pedig szurkolunk, mert hogy indul a Pool világbajnokságon, egy nyíregyházi fiatalemberről van szó, beszéltünk róla, hiszen kétszeres Guinness rekorder, volt olyan, hogy egyik asztalról a másikra lőtte át a golyót és tette el, ugye ott nem tudom a pontos szakkifejezéseket a biliárdban, hogy van, de nagyjából, hogy betalált a lyukba, és úgy, hogy több métert repült a golyó a levegőben. Megdöntötte ezzel a Guinness rekordot, és most kijutott a Pool világbajnokságra. Philadelphiában rendezik egyébként az Egyesült Államokban, már kint van, hetek, hónapok óta erre készül, azt mondta, hogy most már az utolsó hetekben nem edzett, mert most már beállt a nyaka, válla, a karja, most már mindene fáj, most már gyógymasszőr kellett, stb. Nagyon nehéz a sorsolása, rögtön a világbajnokkal, a világranglista vezetővel kell az első körökben versenyeznie, kellene hozzá csoda, hogy tovább jusson, de már az egy óriási dolog. dolog, hogy egyáltalán egy magyar fiatalembernek szurkolhatunk a PUL világbajnokságon, ráadásul ugye régiónkból származik, úgyhogy hajrá Bence, szurkolunk neked. Mint ahogy tegnap pedig szurkoltak a debreceni kézilabda rajongók, a Vecsés ellen magyar kupa mérkőzést játszott a Deac kézilabda csapata, és 34-21-re magabiztosan győzött, így tovább jutottak a magyar kupában. Tavaly a Szeged állította meg őket, úgyhogy valami hasonló csodára készül a Debrecen most is. Mondjuk nem bánnák a tavalyi Szeged meccs után mondjuk most a Veszprémet kapnák, és akkor a két legnagyobb csapatot kipipálhatnák, de hát ehhez még néhány kört menniük kell.
2: Na hát kíváncsian várjuk a fejleményeket, arról is beszámolunk, mint ahogy a korábbi sporteseményekről is megtettük. Laci, köszi a sportösszefoglalót!
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Te is kicsit késve szálltál ki az autóból, rohantunk itt fel a parkolóból. Egyszerre. Így van, majdnem egyszerre érkeztünk, sorompó éppen lezárult, mire az enyém már nekem már nyitódott. Te még tulatgattál. Tehát amikor van 10 üres hely, és látod, hogy egy nő egy nagy autóval próbál beállni.
2: Ez nagyon csúnya. Azért megigazítottam, hogy a vonalhoz tökéletesen álljak, mert amúgy nem szoktam erre figyelni.
1: Olyan cuki volt, 10 üres parkoló, és előtte is, meg mellette is.
2: Igen, de sokkal gyorsabban beállok, a több az autó. Tehát nem tudom, miért
1: most... Mert jobban koncentrálsz.
2: Igen, most nem
1: érdekel. Nagy üres hely, és elvisz a hely.
2: Amúgy most úgy éreztem, hogy ez enyém a világ.
1: Igen.
2: Ott állok, ahova akarok.
1: Aztán utána rájöttél mégsem.
2: Bambusz világnapjáról annyira sokat nem fogunk beszélni, azon kívül, hogy ez tényleg egy nem.
1: Mert nem egy őshonos növény.
2: Megtartott világnap. Nem, de amúgy meg sokan tartanak otthon ilyen szerencse bambuszt is. Aha. Mert van, gondolom te nem, de nem baj.
1: De van egyébként.
2: Van szerencse bambuszt.
1: Miért nem kell, úgy tudjuk, hogy szerencsétlen vagyok.
2: Nem. Ezen nem gondolkodtam, nem.
1: De mit tűnik, hogy szerencsétlen vagyok? Hát neked biztos nincs szerencse bambuszodat.
2: Nem, az nekem.
1: Elég szerencsétlennek tűnsz.
2: Vagy ha van is valaki, leátkozta a szerencse bambuszomat.
1: Na, Mária, vagy ha valamiben majd szerencsétlenkedsz, majd ezt fogom mondani. Mara, elvitték otthonról a szerencse bambusz.
2: És tényleg ellopták. Van egy pasas.
1: Na, hol? Kanadában?
2: Igen.
1: Igen.
2: És elment túrázni.
1: Kanadában?
2: Igen.
1: Igen.
2: És elment túrázni.
1: Figyelj már ide, tehát hogy az, aki igazán híró, az 6 napig kaja nélkül is kibírja.
2: Ő nem bírta, ő megette a hernyót.
1: Én megkérdeztem egyébként a mesterséges intelligenciát tegnap, a Liz Bogart ajánlja, meg a keleti vándorsáskát, a többi annyira nem oké.
2: És az baj, ha nyugatról jön?
1: A nyugati vándorsáska?
2: Igen, most onnan tudom megkülönböztetni.
1: A haldokló nyugatról mit hoz nekünk. Na, ez például, nézd meg, a fekete a lisztbogár, a másik még a lisztkukac. De a lisztbogár az már nekem nem szimpatikus.
2: Nekem sem szimpatikus, nagyon fekete, és nagyon kemény.
1: Még a lisztkukacot még úgy, mit tudom, azt mondod, sült krumpli. Egy elcseszett sült krumpli.
2: Hát igen, ha nagyon hunyorgok, akkor elhiszem.
1: Igen. Ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
3: Bezzeg a mi időnkben.
1: Há, igen, jó. Ezt egyre többet mondod.
3: De tényleg jobb volt.
1: Ez az abszolút öregség, csak
3: igen,
1: szólok már.
3: Igen, ez a Muppet Show-ban a két
1: igen,
3: öreg.
1: Tök mindent, mit Bénával mondasz.
3: Így beülünk egymás mellé, mint a két öreg. Emlékszel, ügyek, hát azok a mai
1: sűrűtől. Nézd meg, most ezek, nézd meg, mit csináljuk.
3: De most őszintén.
1: Mert ezeknél volt.
3: Nem jobb volt. Tehát nem jobb volt fiatalnak lenni, mint most fiatalnak
1: lenni? A fiatalnak lenni jobb volt, Laci.
3: Na ugye?
1: Az, hogy most fiatalnak lenni, szerintem a mostani fiataloknak is jó.
3: Ha most azt mondanák, hogy visszamehetsz 17 éves korba, visszamennél?
1: Hát persze, a kor miatt. Tehát nem érdekel, hogy hiányoznának dolgok ebből a korból, de persze, hogy visszamennék. Hát azért, mert fiatalnak lenni jó gyerekek. Hát
3: így van, oké.
1: Ne viccelődjünk.
3: Oké, de más világ, teljesen más. Mi sokkal többet voltunk a többiek.
1: Te a morgós öreg vagy, én meg ez a... jó, ez így, voltam fiatal, sajnálom, hogy nem vagyok már, de az akarok még mondani, és most is lenni, és meg akarom
3: mutatni. Tudod miért? Mert hogy azt szeretném, hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
2: Úgy éreztem most magam, mint egy nyugdíjas klubba lennék.
3: Két boomer.
2: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, nem tudom, mi történik. Felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a derekam. Hogy ne, egész nap ülök a székbe.
3: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
2: Már nem ültél egész nap a székbe.
3: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
1: A király dinnyéről már beszélgettünk, és több hallgatók
2: kerékpárosok barátja.
1: Igen, megjegyezte, hogy egy ilyen nehezen kiírtható mocsok egy növény.
2: Találtál egy települést, ahol összefogott a lakosság, és úgy döntöttek, hogy na jó, akkor ennek véget vetnek.
1: Igen, a falu megelégelte.
2: Mi az értelmük ezeknek a növényeknek? Én nem tudom, annak idején, amikor ugye a Jóisten megteremtette ezeket, még a szúnyogra se jöttem vele, de majd egyszer valaki írja már meg nekünk, hogy ezeknek milyen hasznuk lehet.
1: Hogyha csomóba kötöd, akkor nagyszerű hátvakaró, csak erősen kell ütni a hátadat.
2: Ilyen kínzó, aha.
1: Szerintem
2: nagyon
1: az
2: jó. Tüskés. Egy-két gyomnövénynek már megtaláltuk az értelmét. Melyik volt ez, a porcsin? Vagy mi
1: porcsin,
2: volt?
1: Igen, porcsin. Hogy tele van antioxidánssal.
2: Omega-3.
1: Vagy omega-3.
2: Nagyon jó. Csak hát nekem pont a kertben ott terem, ahol a kutya meg a dolgát végzi el. Tehát nyilván azért így még nem volt idő megkóstolni. Meg
1: hát miért nem lehet megmosni? Nagyon...
2: nem tudom. Lehet, hogy a kutya is pont az omega-3 miatt megy oda. Tehát, hogy vonz azt, mondja, ez az egyetlen gyomnövény, amit használhatna a gazdám, de én tönkre teszem 2 perc alatt.
1: Jó, hát a gazdámnak egy kis aminósabbal meglocsoljuk.
2: De a kert hátsó részén, ahol egyébként a kutya nem is jár, na ott nem. Ott nem. Ott meghagytam egyébként a mentát idén, és az szépen szaporodott, tehát jó menta illat volt, főleg amikor mondjuk a fűnyíróval nem veszed észre, átmész rajta, utána a környéken is olyan jó menta illat van.
1: Jó, egyébként olyan szempontból jó, hogy jó. Persze, tehát hogy nem kell összeszedni a kutyagumit fűnyírás előtt, mert úgy vagy vele, hogy majd a menta elnyomja az illatát, amit összeszed a fűnyíró.
2: Igen, de hát már azt mondták, a pitypang is egészséges, abból is lehet dolgokat csinálni. Hát, hogy lassan mindennek megvan, még egyelőre a király dinnyének. Nem tudjuk, annyi a pálinkába teszed és megiszod, akkor utána mondhatod, hogy kicsit karcos.
1: Hát jó, oké, hogy nem tudjuk, hogy mi a haszna a király dinnyének, de volt már valaki, aki meglékelt ezt a király dinnyét? Lehet, hogy van benne valami.
2: Hát ez a...
1: Igen. Lehet, hogy nagyon jó teát lehet belőle főzni.
2: Ki tudja. Majd valamelyik okos rájön, hogy egyébként abban is mennyi vitamin van, és akkor utána majd hirtelen nem kivágni fogják.
1: Igen, csak szúrja a nyelvemet, meg a nyelőcsömet.
2: Igen, tudod, majd ez a falu, amikor ott most kihúzgálták
1: most
2: az összeset.
1: 16 ilyen óriás zsák szedtek össze, 2 traktorpót közé
2: mennyiséget. Nagyon jó, 2 hónap múlva kijön, hogy egyébként ez aranyat ér a királydinnye, és mennyibe kerül, ők meg majd ott vakargatják a fejüket. Ez meg emlékszem.
1: Lett volna pénz a templom felújításra.
2: Mennyit összeszedtünk? Igen. És hova vitték, a szomszéd faluba, akik haragszanak?
1: Igen.
2: Az a legjobb,
1: és ott szétgerebjelték az úton.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Kisvárdal folytatja országjárását pénteken Magyar Péter miniszterelnök. 2030 végéig alkalmazható maradhat az 5%-os kedvezményes áfa. Az OTP Bank megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, amelynek része lehet a teljes kivonulás is az orosz piacról. Íme a részletek Földi Bettitől.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Kisvárdal folytatja országjárását pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, délután 4 órakor tart fórumot a városban. Bejegyzése szerint az eseményen szó lesz Sesták Miklós ügyéről is, akit a közelmúltban őrizetbe vettek egy több milliárd forintos vesztességi ügyben. Magyar Péter azt ígérte, hogy a fórumon Kisvárda és környéke elmúlt éveiről, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye korábbi politikai viszonyairól is beszél majd. A miniszterelnök szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, később Pécsen, majd legutóbb Szolnokon tartott fórumot. 2030 végéig alkalmazható maradhat az 5%-os kedvezményes áfa, számos új lakás esetében erősítette meg Budai Nikolett államtitkár a parlamentben. A kedvezmény azokra a beruházásokra vonatkozik, amelyeknél az építési engedély legkésőbb 2026 végéig véglegessé válik, illetve amelyek megfelelnek az egyszerű bejelentésre vonatkozó feltételeknek. A jelenlegi főszabály szerint az 5%-os áfa kulcs 2026 végéig marad érvényben, az átmeneti rendelkezések azonban bizonyos projektek esetében 2030. december 31-ig is lehetővé teszik annak alkalmazását. Az államtitkár szerint tehát nem általános áfa emelésre van szó, és ezzel cáfolta az erről szóló híreket. Az OTP Bank megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, amelynek része lehet a teljes kivonulás is az orosz piacról. A pénzintézet várhatóan 2026 végéig hoz döntést a kérdésben. A bank közlése szerint a felülvizsgálat egyik oka, hogy stratégiai érdekeltségei vannak a balti államokban, miközben az Oroszországban megtermelt osztalékok hazahozatalában csak korlátozott előrelépés történt. Az orosz leánybank ugyanakkor továbbra is jelentős nyereséget termel, az idei első fél évben 106,4 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Az OTP szerint olyan döntést szeretnének meghozni, amely hosszú távon illeszkedik a bankcsoport nemzetközi stratégiájához és részvényes érdekeihez. Havi 100 ezer forintos szabadon felhasználható keretet biztosítana minden állami iskola igazgatójának a Mi Hazánk. Dóró Dóra szerint jelenleg sok intézmény vezető mindössze 20-30 ezer forinttal gazdálkodhat havonta, ezért még kisebb sürgős javítások is heteket csúszhatnak. A javaslat alapján az új keretet például elrontott zárak, eldugult lefolyók vagy más karbantartási problémák megoldására lehetne elkölteni előzetes tankerületi engedély nélkül. Kaproncai Balázs államtitkár közölte, a kormány nem támogatja az egységes, minden iskolára azonos összegű keretet, mert az intézmények mérete és igényei eltérnek. Ehelyett nagyobb helyi önállóságot adnának az iskoláknak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Jó hír, hogy továbbra sem várható fronthatás, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A maximumok 23-27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Jó reggelt kívánok! Ön kért ébresztést 6 órára?
1: Igen.
0: Akkor fél óra múlva újra hívom. Jó pihenést addig is!
1: Hogy a...
2: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine.

0: perc.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Megkezdődött a havi 5000 forintos dízel támogatás kifizetése. 481 millió eurós külkereskedelmi hiány alakult ki augusztusban. Több mint 2300 ellenőrzést tartott nyáron a NAVA Balatonnál. Földi Betty vagyok, hozzám a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megkezdődött a dízel támogatás kifizetése, a Magyar Állam kincstár már elutalta, a posta pedig kézbesítette az első havi 5000 forintos összeget a jogosultaknak. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint összesen 858 ezer ember részesül a támogatásban. A kormány a megemelkedett üzemanyagárak miatt vezette be az intézkedést a szeptembertől decemberig tartó időszakra. A számítások szerint egy átlagos autós havonta 50-60 liter üzemanyagot tankol, az áremelkedés pedig nagyjából 5000 forintos többletterhet jelenthet. A támogatással elsősorban a leginkább rászoruló autósok megnövekedett kiadásait szeretnék enyhíteni. Gyengén teljesített augusztusban a magyar külkereskedelem. A statisztikai hivatal adatai szerint az export volumene 0,1%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, miközben az import 13%-kal nőtt. Havi összevetésben a kivitel 2,8%-kal esett vissza, a behozatal viszont 1,3%-kal emelkedett. Ennek eredményeként 481 millió eurós külkereskedelmi hiány alakult ki, ilyen mértékű passzívumra 2023 eleje óta nem volt példa. Az export gyengülésében szerepet játszott az energiahordozók, a feldolgozott termékek és az élelmiszeripari kivitel visszaesése, miközben az import növekedését főként a gépek és szállító eszközök behozatala hajtotta. Több mint 2300 ellenőrzés végzett a nyári szezonban a Nemzeti Adó és Vámhivatal a balatoni térségben, és az esetek 21%-ában talált szabálytalanságot. A leggyakoribb problémák közé a számla és a nyugtadás elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatás, valamint az online pénztárgépek szabálytalan használata tartozott. A NAVA turisztikai helyszíneken, rendezvényeken és vendéglátóhelyeken is fokozottan ellenőrzött és az online hirdetések alapján működő szolgáltatókat is vizsgálta. Egy esetben adószám nélkül árultak e-cigarettát, egy másik ellenőrzésen pedig egy terepjáró túra szolgáltatója nem adott bizonylatot. Jövő szerdán tárgyalja a kormány a fuvarozói érdekképviseletek közös kérését, amely az év végéig nagyobb jövedékkiadó visszatérítést és alacsonyabb útdíjakat szeretne elérni. A szervezetek szerint a gázolaj drágulása és a magas útdíjak miatt kritikussá vált az ágazat helyzete, ezért legalább 10%-os útdíj csökkentést kérnek. Emellett azt szeretnék, ha év végéig a gázolaj teljes jövedékkiadó tartalmát visszaigényelhetnék. A három érdekképviselet a hazai személy és árufuvarozó vállalkozások mintegy 70%-át fedi le, és jelezték, könnyítések nélkül közös demonstrációt is szervezhetnek. A kormány hivatalos válaszát jövő péntekre ígérte.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hétvégén is folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A maximumok hétvégén 23-27 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Sunshine FM munkaidőben is veled van. Akár a munkahelyen, akár a városban bolyongva, a napindító reggeli ébresztés után egy igazán finom 3-1 kávét fogyaszthatsz a Sunshine FM-en. A város és a térség legfontosabb

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM. Okay.

0: zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
1: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Autóval üldözte volt párját Debrecenben, nyomkövetőt is tett a kocsijára. Új onkológiai gondozó nyílt Debrecenben. Meddőségi központ épülhet városunkban. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egy kétségbe esett nő kért segítséget a debreceni rendőrkapitányságon, miután volt párja kilométereken keresztül üldözte autóval a városban. A nő beszámolója szerint a férfi többször megpróbálta leszorítani az útról, kis teherautójával keresztbe állt előtte, majd egészen a rendőrségig követte. A járőrök a kapitányság parkolójában elfogták a 48 éves helyi férfit. A gyanú szerint a zaklatás korábban kezdődött. Szakítások óta rendszeresen kereste, követte és megfigyelte a nőt, valamint titokban nyomkövetőt is szerelt az autójára. A férfival szemben zaklatás, garázdaság és közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás, és távoltartást is elrendeltek. Új onkológiai gondozó nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Bethlen utcai járóbeteg szakellátó központjában. Az új ellátóhelyen azokat a daganatos betegeket fogadják, akik már nem részesülnek aktív onkológiai kezelésben. A gondozás célja a betegséget esetleges kiújulásának és a szövődményeknek a korai felismerése, valamint a rehabilitáció és az életminőség javítása. Az intézmény évente több mint 4000 ilyen beteget követ nyomon. A pácienseknél rendszeres kontrollvizsgálatokat, vérvételeket és képalkotó vizsgálatokat végeznek, szükség esetén pedig pszichés támogatást is biztosítanak. A rendelés előjegyzés alapján működik a Bethlen utcai központ első emeletén. Eredményes lett a Debrecen Egyetem Klinikai Központ asszisztált reprodukciós centrumának új épületére kiírt közbeszerzés. A kivitelezést a Hajdúböszörményi Tömb 2002 Kft. Végezheti nettó 1 milliárd 583 millió forintért. A nagyerdei kampusz egyik üres benső parcellájára egy pinceszintből és földszintből álló 1272 négyzetméteres 9 méter magas épületet terveztek. A fejlesztés célja egy olyan centrum létrehozása, amely évente mintegy 1500 beavatkozás elvégzésére lesz alkalmas. A földszinten többek között vérvételi, adminisztrációs, konzultációs és vizsgáló helységek kapnak helyet. Újabb két jelentős nemzetközi elismerést kapott a Debrecenben gyártott BMW iX3. A modell a 2027-es German Car of the Year díjátadón a legjobb belső tér és infotainment kategóriában nyert, miközben a BMW 6. generációs akkumulátor technológiáját Kínában díjazták. A BMW volt az egyetlen nem kínai autógyártó, amely technológiai innovációs elismerést kapott. Az iX3 újdonságai közé tartozik a szélvédő teljes szélességére vetítő kijelzőre, az új multifunkciós kormány és a 19 colos központi kijelző. A debreceni üzemben közben már 3 műszakban, napi 24 órában zajlik a gyártás, a dolgozók száma pedig meghaladta az 5000-et. Nemzetközi sikert ért el Sanghajban a Debreceni Egyetem műszaki karának két hallgatója. Kis Károly és Víg Dániel a Robot System Integration versenyszámban Európa második legjobb csapataként végzett. Az összesített eredmény listán pedig a 6. helyet szerezték meg a 20 induló ország között. Teljesítményüket kiválósági éremmel is elismerték. A Debreceni Szakképzési Centrum számára is sikeres volt a megmérettetés, ugyanis a magyar küldöttség 14 érméből 2-t olyan fiatalok szereztek, akik korábban a megvárt András technikumban tanultak. Magyarország a 65 résztvevő ország között összesítésben a 13. helyen zárta a versenyt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatódik a vénasszonyok nyara. Gyenge mérsékelt marad a keleti eszél, a maximumok 26 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt és rengeteg türelmet az utakon, 7 óra 13 perc van. Jó hír, hogy Nyíregyháza Nagykelló között a jelzőlámpás irányítást megszüntették, tehát ami eddig Nyíregyháztanyánál feltartotta a forgalmat, az innentől kezdve már nincsen. Az viszont van, hogy a 36-os főúton Nyíregyháza külterületén csatornáznak továbbra is, a 47-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták, de már mikor? És az is egy jó kérdés, hogy mikor oldják majd fel. Ugye a 38-as és a 338-as főútra terelik a forgalmat, tehát a Tiszavasvári útról van szó, de azt gondolom, ezt nagyon sokan tudjuk. A 38-as főúton, tehát Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot a 2-es és a 7-es kilométer közötti szakaszon, mondjuk rá is fért, köszönjük. Aztán Debrecen területén a 101-es és 103-as kilométer között útépítés, a továbbiakban is szélesítési munkák, útszűkület, helyenként pedig félpályás lezárásra kell számítani. Na, és hogy te merre jársz, mit látsz, mit tapasztalsz, azt el is küldheted nekem, köszi előre is, 0623163000. Hát a ma reggel tapasztalata is mutatja azt, ami a korábbi évek tapasztalata, hogy közlekedés szempontjából, mikor valakinek elsőbsége van, de mondjuk előzékenyen lemond róla, csak azért, hogy gördülékenyebb legyen a haladás, az egy nagyon dicséretes dolog, és sajnos az a tapasztalatom már megint sokadjára, hogy a nők nagyon nehezen mondanak le az elsőbségükről, pedig tényleg gördülékenyebbé teheti egyes szituációkban a haladást. Szóval bátran rá lehet villogni a másik, nyugodtan lehet neki inteni, ezzel egyébként akár még másodperceket is tudunk spórolni. Na de mindenki úgy tesz, ahogy éppen szeretne, vagy ahogy biztonságosnak érzi, csak mint egy tapasztalatot osztottam meg, hogy a nők nehezebben engedik el az elsőbségüket. 7 óra 15 perc van, nem sokára kint lesz a Facebook oldalon témánk, amellyel pedig a fűtési szezont hozzuk közelebb magunkhoz. Vannak társasházak, ahol már beindult a tegnapi nap folyamán a fűtés. Talán ez kicsit korai, vagy nem. Hát mindenkinek más a hőérzete. Te hány foknál kapcsolod be a fűtést? Nem sokára kint van a Facebook témánk. A Cinema City Magyarország páros mozi belépője pedig szintén itt van tétként, és az Empire of the Sun is, ez pedig a Walking on the Dream.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, további szép reggelt és türelmes autózást. Most kaptam a jó hírt, hogy a 36-os számú főút újra használható, úgyhogy használjátok bátran, remélem, hogy nem szólok későn. A ma reggeli hőbörgésem és elégedetlenségem hozta ez a gyümölcse ennek, hogy megszüntették végül is ezt a lezárást. Szóval visszakaptuk a 36-os főutat, használjátok bátran, de legyetek bárhol is jártok türelmesek és előzékenyek. És ha van infótok, akkor jöhet SMS-ben vagy Viberen. Köszi előre is!
1: Sunshine FM, csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Jogerősen 7 év szabadságvesztést kapott Maja T. az Antifa ügyben. Úgynevezett AVH figyelővel indult újra a Fidesz honlapja. Ruszén Szendi szerint közel 4 milliárd forintot költöttek a családi misszió előkészítésére. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Enyhítette a másodfokú bíróság az Antifa ügy vádlottjainak elsőfokú büntetését. Maja T. 8 év helyett jogerősen 7 év szabadságvesztést kapott, társa Gabriel M. büntetését pedig 7-ről 6 évre csökkentették. A vádirat szerint 2023. februárjában több embert csoportosan támadtak meg és bántalmaztak Budapesten, mert ruházatuk alapján azt feltételezték róluk, hogy szélső jobboldali rendezvényre tartanak. Maja T.-t bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérletével és más bűncselekményekkel vádolták. Az elsőfokú döntés ellen az ügyészség és a vádlottak is fellebbeztek, a most kihirdetett ítélet azonban már nem jogerős. Újra elérhető a Fidesz honlapja, amely jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál. Orbán Viktor bejelentése szerint az oldalon úgynevezett AVH figyelő indult, amely bemutatja a hivatal vezetőit és működését. A volt miniszterelnök korábban AVH típusú intézménynek nevezte az MVVH-t, és azt mondta, nyilvánosságra hozzák az ott dolgozók nevét. Unger Anna a hivatal elnöke korábban úgy reagált, hogy az MVHH megvédi munkatársait minden fenyegetéstől vagy megfélemlítéstől. Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán kijelentései büntető jogi kérdéseket is felvethetnek, Fekete Győr András pedig feljelentést tett az ügyben. 14 milliárd forint közpénzt költöttek a tervezett családi misszióhoz kapcsolódóan, közölte Ruszén Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárca vezető az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának zárt ülésén számolt be a misszió előkészítéséről és Orbán Gáspár szerepéről. Ruszén Szendi szerint a részletek egy része nemzetbiztonsági okokból nem hozható nyilvánosságra. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Orbán Gáspár családi háttere olyan lehetőségeket és állami támogatást biztosíthatott számára, amelyek nélkül a program ebben a formában alig ha valósulhatott volna meg. Ruszén Szendi hozzátette, mivel a misszióról és annak költségeiről az országgyűlés határozott, szerinte nincs jogi lehetősége feljelentést tenni. Kisvárdán folytatja országjárását pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, a délután 4 órakor tart fórumot a városban. Bejegyzése szerint az eseményen szó lesz Sesták Miklós ügyéről is, akit a közelmúltban őrizetbe vettek egy több milliárd forintos vesztességi ügyben. Magyar Péter azt ígérte, hogy a fórumon Kisvárda és környéke elmúlt éveiről, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye korábbi politikai viszonyairól is beszél majd. A miniszterelnök szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, később Pécsen, majd legutóbb Szolnokon tartott fórumot.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A hétvégén is folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A maximumok hétvégén 23-27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.

0: csak jó zene, ez a Sunshine FM, további jó reggelt, 7 óra 40 perc van, legyetek türelmesek és aktívak, hogyha közlekedési információkról van szó. Megérkezett közben Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello!
0: Ma reggeli friss hír, hogy a 36-os főutat visszakapták az arra közlekedők, hogyha valaki esetleg most értesül róla, és még nem késő, hogy végre újra használja, mert eddig kerülőúton járt, akkor egészen nyugodtan. Ott Salamonbokornál feloldották a lezárást.
1: Na, az parádés hír, mert hogy innentől kezdve azért ez sok autóst érint, aki az autópályára is szeretne felhajtani ott a nyugati elkerülőnél, úgyhogy a tervezetnél így akkor korábban átadták ezt a területet, és ez mindenképp jó hír az autósoknak.
0: Igen, meg a Kertvárosból érkező nyomás hatására muszáj mondani minél többeknek, vagy minél többször, mert ugye hát ott leterhelt lett emiatt egyébként azon
1: kisebb
0: a környéken.
1: Volt a forgalom egyébként olyan szempontból, hogy a reggeli forgalom viszont akik kifelé vagy befelé mentek, nyilván ők meg a Tokaji út felé kerültek, vagy a Szélsőbokori út felől, nyilván ez a két út ez most így ilyen szempontból felszabadul.
0: Megérkezett helyenként a fűtés, szerintem még kicsit talán korai, de én már kaptam tegnap is olyan információkat, hogy társas házakban már beindult a fűtés, a csövek melegek, csak nem győzik az emberek a radiátorokat elzárni, mert bár egyébként úgy hajnalban azért most is befigyelt egy ilyen 3-4 fok, és a következő napokban is lesz még majd nulla közeli is, napközben viszont 24-26 fokos csúcsértékek, mára is egyébként 26-27 fok, de nagyon érdekes egyébként, hogy ahogy lemegy a nap, nagyon rohamosan elkezd csökkenni.
1: Ez pont olyan, mint amikor kikapcsolják a fűtést, tehát hogy azt mondod, hogy lement a nap, és abban a másodpercben hogy érzed, hogy hűl le a levegő. Nem rossz egyébként, mert így tudsz éjszaka aludni, viszont nagyon nagy a hőingadozás, és ez azért a szervezetet igénybe veszi, tehát ez a számolt ki, hogyha onnan veszük, hogy még volt 1-2 fok is, sőt azt hiszem Nyírtas környékén mínusz 1 fok volt a múlt héten, ehhez képest most napközben meg 25-26, tehát az egy ilyen 25 fokos hőingadozás, hát nyilván ezt azért a szervezet nehezen tolerálja.
0: Igen, és közben a Facebook témánk pedig pont erről szól, hogy mennyire bírod a hideget, hány foknál kapcsolsz fűtést. Egyébként sokszor beszélgettünk már erről, hogy alapvetően általában a 18-20 fok közeli hőmérséklet lenne az, ami pihentető alvást biztosít. Na most én még azért nem próbáltam ki a 18-20 fokban való alvást, azt én kicsikét kevésnek érzem, de az tény, hogy azzal egyetértek, hogy valóban ez lehet a megfelelő, mert jó érzés, amikor betakarózhat.
1: 19-19 fél van este, télen, tehát én is
0: van külön szobád.
1: Hát van, nem, de nálunk valahogy ez így alakult, és én olyan 21-22 foknál melegebbet meg már nem nagyon bírom, de érdekes, hogy van, aki meg 24 fokban érzi jól magát, meg 26 fokban, de nyáron meg 18 fokban a klímával nyomatja, tehát, hogy
0: mindenkinek más. Na jó, de nyáron azért 18 fok nem lesz azért, mert 18 fokon nyomatja.
1: De van, ahol igen, tehát hogy például azt, ha elmész, te már voltál Egyiptomban, ott például nem tudják beállítani úgy a klímaberendezést csak a minimumra. Tehát ez nem értem miért.
0: A Lidlben sem tudják beállítani. Igen, meg még ezer egy helyen nem tudják.
1: Jó pár helyen.
0: Sosem
1: igen.
0: Értettük egyébként, hogyha van kint 35 fok, az ember csuromvízesen bemegy. Uh-huh. Hát,
1: a pénztáros pedig ül egy ilyen pufi zsekibe.
0: Igen, tehát ezt így nem fogjuk tudni megérteni egyébként, hogy miközben minden arról szól, hogy mennyire vigyázni kell az energiára, meg arra, hogy ne pazaroljuk az energiát, mégis rommá akarjuk hűteni az épületet, ami által konkrétan lemondasz a túrórhudiról is, meg a tejfőről, mert a hűtőpulthoz aztán végképpen
1: van
0: akarsz
1: olyan
0: menni. Mert egyébként én értem azt, hogy vásárló csalogató, meg csábító, hogy mindenhonnan kiszedték az üvegpultokat, meg az ajtókat, mert az embernek már annyira kényelmes lett az élete, hogy nehogy már még neki egy ajtót is ki kell
1: nyitni. Pedig az mennyi energiát megspórolna. Tehát sok helyen meg látom, hogy visszarakták, vagy van, de ezek a nyitott hűtőpultok valóban. És hát nyilván ott meg benne van, akkor a másik oldal, hogy azt mondja, hogy jó, hát kint 40 fok volt, de romlott árut meg te sem akarsz venni, tehát ezért hűt, mint az őrült. Úgyhogy a vásárlónak meg úgy kell rohannia, de ez nem egyedi, ez Amerikában abszolút így van, például Miami környékén, hogy ott folyamatosan ilyen a minimumra van véve a klíma, és úgy mennek vásárolni az emberek, hogy egy szár rövidgatja póló, meg a kocsiba behajítva egy pulóver, és ha bemegy a boltba, akkor felkapja a pulóvert, mert tudja, hogy hideg lesz. És nagyon sok nyaralóhelyen is ezt, hát taxikban, például Egyiptom környékén most jött haza ismerősöm, és mondta, hogy konkrétan ők megfáztak, csak az alatt, az út alatt, amíg a repülőtérről bevitték őket a szállodába, meg vissza, mert annyira nyomadták ezt a hideg klímát minimumra állítva, hogy egyszerűen hihetetlen.
0: Igen, a fújás erősségét maximumra állítva, mert mi is mikor várakoztunk még a buszon, és nem is keveset kellett várakozni, mert nem tudom mi volt, hogy a terminálig elvigyen minket a reptérről, vagy a repülőtől, és hát ott voltunk szerte széjjel fagyva, és örültünk neki, hogy sokan vannak a buszon, mert legalább egymáshoz tudtunk bújni. Azt se érdekelt, ha a másik büdös, mert ahol a büdös, ott a meleg, de ahogy olyan, mondják.
1: Igen, de olyan, mint hogyha így üldöznék a turistákat, azt mondják, hogy ide soha többé ne jöjjön senki, vagy úgy, hogy betegen megy mindenki haza. Én nem tudom, repülőn is ültem már úgy, hogy annyira krímáztak, hogy már mindenki vette fel a kabátját, hogyha volt nála. Ha pehjes volt, akkor az betette a bőröndbe, és akkor pakolta ki. De még a repülőn csak megértem, mert állítólag, ha hűvösebb van, akkor nyugodtabb az ember, elszundikál, meg könnyebben...
0: Le akarják szedálni az embereket.
1: Nehogy azt
0: nem, hogyha übörögjön itt bármelyik is.
1: Virgonszkodjon ott a repülőn, vagy valami. Igen, és akkor hogy emiatt csinálnak egy kicsit hidegebbet.
0: Tehát akkor az egy ilyen hibernáló kamra.
1: De ültem már moziban is úgy, hogy majd megfagytam nyáron. Tehát, hogy...
0: Olyan lyukat lehet aludni. Hát egy lehet. Picit fáradt vagy, és hűvös van, sötét igen. van. Kit érdekel, hogy a világok harca megy éppen, és széjjel megy a füled már a zajtól. Nem érdekel, mert konkrétan megnyugtató az, hogy...
1: Megnyugtató, csak amikor a fejedre megy a hideg az levegő, akkor egy 3 órás filmnél mondjuk 2 óra után már kezdesz fázni.
0: Az egy érdekes kérdés, hogy ugyanazok állítják vajon a hőmérsékletet és a klímát a repülőn, Miami boltjaiban, a nyíregyházi moziban, mit tudom én, tehát, hogy...
1: Igen, ezek valószínűleg ugyanaz
0: a cég.
1: Ugyanaz az egy ember, tudod, így végig megy, körbejár, és akkor azt mondja, aha.
0: Elég hideg van mindenhol?
1: Igen, ez valami krímás cég lehet. Vagy szerintem jutalékot kap az áramszolgáltató.
0: Na gyerekek, akkor. És akkor van egy ilyen továbbképzés is, mert ugye át kell adni a tudást. Gyerekek, addig kell nyomni a klímát, míg meg nem halljátok, hogy valaki elkezd szipogni, vagy tűzszögni, az akkor már jó. Igen. Akkor már jól be van.
1: És állítva. Ugyanez az ember, hogy télen sem maradjon munkanélkül, ő az, aki úgy felcsavarja a radiátort, hogy 30 fok legyen, és nyitott ablak.
0: Igen.
1: Fűtjük a környéket, mert nálunk is volt már olyan, hogy nem tudom, légtelenítették, vagy valamit csináltak itt a radiátor. Hát utána olyan barom mi meleg volt.
0: Kérjük vissza a levegőt a rendszerbe.
1: Nyilván, hogy a földszinten meg majd megfagytak, de hát mi itt a fent, a legfelső szinten mi élveztük azt, hogy nagyon meleg van, csak már nem győztük elzárni a radiátort.
0: Igen, és én is egyébként egy panelházból jövök, életem legnagyobb részét ott éltem le, és emlékszem arra, hogy télen mindig mi is a környezetet fűtöttük, mert nyitott ablaknál kellett, szó szerint konkrétan az egész téli szezonban nyitott ablak volt mindenhol bukóra, elzárt radiátorokkal, mert a csövek önmagukban is olyan melegek voltak, hogy meg volt az a 23-24 fok.
1: Igen, hát főleg, hogyha még körbefűtöttek a szomszédok is, tehát hogyha olyan szerencsés voltál, és úgy helyezkedett el a lakás. Szóval mindenkinek más a hőérzete, van, akinek már most azt mondja, hogy hiányzik este az, hogy legyen egy kis fűtés. A múlt héten egyébként, amikor hűvösebb volt, akkor valóban én is elgondolkodtam azon, hogy ez azért már nem olyan kellemes. Ilyenkor vannak a hűtő-fűtő klímák, én azt javaslom mindenkinek, hogy az kevesebbet fogyaszt, érdemes azt a helyiséget, ahol egyébként vagy nappali, vagy bárhol, ahol dolgozol.
0: Arra a rövid időre,
1: pillanatok alatt felfűti, és akkor, mert hogy egyébként ilyenkor pont ez lenne a leggazdaságosabb fűtési eszköz, nem az, hogy a radiátor. A radiátoroknál meg érdemes most még megejteni azt, hogy áttisztítani, hiszen ilyenkor lerakódik rá a por, meg mindenféle, átnézni a rendszert, esetleg egy gázszerelőt hívni, hogy nézze meg a gázkazánt is, mert azt is célszerű évente ellenőriztetni, sokat meg lehet vele spórolni, meg saját tapasztalat nekem mindig karácsony környékén, vagy akkor, amikor a legkevésbé várodna, olyankor robban le is, és van valami problémája.
0: Hát nektek a Jézuska hozzá.
1: Igen.
0: Amúgy jókat mondtál, tényleg egyébként ez a portalanítás, már nem a belsejét, hanem a külsejét, mert ugye a meleg hatására meg felszáll a por, ami egész évben lerakódott rá, és amit nem foglalkoztunk a takarításával, és akkor ugye poros lehet a levegő is, úgyhogy ezt érdemes megtenni. Igen, a gázkazánoknak az ellenőrzése is, főleg egyébként azért, mert a környékünkön is, itt a vételkörzetünkben is alapvetően kemény a víz, és a gázkazánokban a vízkő lerakódás okozhat még problémát. Az azért vannak erre is megoldások, akár egy vízlágyító rendszer, de ha valakinek nincs, már pedig legtöbbeknek nincs, akkor érdemes egy szakembert hívni, mert vannak ugye ilyen átmosási technikák.
1: Igen, meg a hőcserélőt kiszokták tisztítani, ha lehet, viszont egy praktikus módszer, hogyha nem veszed nagyon magasra a hőfokot, egyébként is akkor feleslegesen melegített fel mondjuk a boilerben a vizet, nem tudom, 70-80 fokra, mert utána meg hozzákeversz hideg vizet, hogy tudj fürödni. Uh-huh. Tehát akkor egyszerűbb, ha csak ilyen 60 fokra melegített fel a vizet.
0: És kevesebb hideg vizet keversz.
1: Így van, kevesebb hideget keversz hozzá, kevesebb energiát fogyaszt, és talán a vízkő lerakódás is akkor alacsonyabb, hogyha alacsonyabb a hőfok. Na, legalábbis
0: erről
1: van, ezt olvastam.
0: Erről nem is hallottam.
1: Úgyhogy ezért célszerű.
0: Hideg vízbe kell zuhanyozni.
1: Hát nem hideg vízbe, de nem kell feleslegesen felmelegíteni a vizet. A másik meg most olvastam egy nagyon szakmai cikket arról, hogyan kell tisztítani a radiátorokat ilyenkor, mielőtt elkezdődik a fűtési szezon. Az egyik ilyen női magazin írta azt, hogy vegyünk elő egy hajszárítót, és felülről fújjuk át hajszárítóval a radiátort, és tegyünk alá egy kis papírlapot, mert a kifújt port az ott össze fogja gyűjteni. Hát azt nehezen tudom elképzelni, hogy ott kifújt por az ott úgy ott marad, miközben felülről valamilyen levegővel kifújod, nem kell hajszárítót használni, de nyilván az mindenkinél van otthon. Ha van valami olyan kisebb kompresszorod, neked van az a hiper-szuper brutál erős.
0: Ez a légseprű, vagy minek hívják
1: az. Azzal, hogyha átfújod, nem kell törölgetned, nem kell csinálni semmit. Hát annyi, hogy az a por utána valahol le fog rakódni, de legalább a radiátornak a kis lemezei közül ki tudod fújni. Az is egy praktikus dolog, lehet kapni ezeket a hőtükröket, hogyha valaki azt mögé rakja, az megint csökkentheti a fogyasztást. Szóval vannak hasznos dolgok, érdemes ezeket ilyenkor a fűtési szezon előtt megnézni, meg átnézni.
0: No, hát további hasznos praktikákat pedig találhattuk szerintem a Facebook kommentek között, és ugyanis már rengetegen írtak arra a kérdésre, hogy mennyire bírod a hideget, hány foknál kapcsolsz fűtést. Facebook oldalunkon ez a téma megtalálható, mindezért pedig valaki majd kap egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. 9 perc múlva 8 óra, friss hírek, információk nem sokára, előtte többek között Valmár.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene!
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt, jó utat, mi újság Debrecen területén. Már is megtudjuk Horváth László gépjármű szakoktatótól. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a szokásos reggeli csúcsforgalomban autózunk. A szokásos helyen még mindig megvan a Füredi úton a korlátozó táblák kihelyezése, illetve az aszfaltozási munkálatok miatt ott nagyon lépésben lehet haladni. De különösképpen a Böszörményi út bevezető szakaszán állt meg most a forgalom. Lehet, hogy valami oka van ennek, tehát ott vagy kerüljük, vagy nagyon türelmesen közlekedjünk. Valamint a nagy állomásnál tapasztaltunk még olyan forgalmat, hogy 2-3 lámpaváltáson tudtunk keresztül menni. Hát én kitartást kívánok mindenki számára és balesetmentes közlekedést. Szép napot kívánok mindenkinek.
2: Így legyen. Köszönjük, László.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget. Szép napot kívánok.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Autóajtónak ütközött és megsérült egy kerékpáros Hajdúbeszörményben. A debreceni EcoPro katód anyaga kerülhet a BMW, az Audi és a Mercedes elektromos autóiba. Debrecen állami forrást kér a Brassai Technikum fejlesztésének elindításához. Hozom már is a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki figyelmetlenségével súlyos sérülést okozott egy kerékpárosnak Hajdúbeszörményben. A vádirat szerint a férfi tavaly áprilisban utasként ült egy autóban, majd amikor a jármű megállt, úgy nyitotta ki a bal hátsó ajtót, hogy előtte nem győződött meg arról, érkezik-e valaki az úttestán. Egy kerékpáros a hirtelen kinyíló ajtónak ütközött, elesett és 8 napon túl gyógyuló csonttörést szenvedett. A vádlott beismerte a bűncselekményt, a Hajdúbeszörményi járási ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A debreceni EcoPro katódjára több nagy német automárka következő generációs elektromos modelljeinek beszállítói láncába is bekerülhet. A tervezett együttműködés éves szinten mintegy 56 ezer tonna katód anyagot jelenthet, ami a debreceni üzem későbbi 60 ezer tonnás kapacitásának nagyjából 93%-át kötné le. Az üzem már jelenleg is a Samsung SDI számára termel, az első gyártósorhoz kapcsolódó akkumulátorok egyik megrendelője az Audi. A következő gyártósorok a Hyundai, a Kia és a Mercedes-Benz európai modelljeit is elláthatják. Az EcoPro a növekvő megrendelések miatt később egy második magyarországi üzem létesítését is melegelheti. Debrecen azt kéri a kormánytól, hogy mielőbb biztosítsa a szükséges állami forrást a Brassai Sámuel műszaki technikum felújításához és bővítéséhez. Barcsa Lajos alpolgármester szerint a beruházásra azért is van nagy szükség, mert folyamatosan nő a debreceni szakképzési centrum tanulóinak száma, különösen a járműipari képzésekben. A fejlesztésre kiírt közbeszerzés már februárban eredményesen lezárult, a munkát a Hunép nyert el bruttó 7.912 millió forintos ajánlattal. A tervek szerint új műhelyek, tanterek, és tornaterem is épülne, miközben a meglévő iskola épület több részét is átalakítanák. A kivitelezés az állami finanszírozás biztosítása után indulhatna el. Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV ZRT, amelyben a debreceni közösségi közlekedéssel várják az utasok véleményét. A társaság közleménye szerint a kérdőív kitöltése kevesebb, mint egy percet vesz igénybe, és többek között a szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatokra kíváncsiak. A DKV arra biztatja az utasokat, hogy osszák meg észrevételeiket, mert ezek segítségével pontosabb képet kaphatnak a közösségi közlekedéssel kapcsolatos elégedettségről és az esetleges fejlesztési igényekről. A kérdésekre október 4-ig várják a válaszokat, a kérdőív pedig online érhető el. A társaság szerint minden visszajelzés számít a szolgáltatás értékelésében. Átfogó felújítás kezdődött az Aquaticum Debrecen egyik legnagyobb beltéri termálmedencéiben. A 170 köbméteres 35 fokos medencét várhatóan 3 hónapig nem használhatják a vendégek. A munkák során megerősítik a szerkezetét, megújítják a mozaik burkolatot, valamint korszerűsítik a vízszigetelést és a gépészeti rendszereket is. A beruházás mintegy 30 millió forintba kerül. A felújítás idején a szomszédos beltéri és kültéri termálmedencékben sűrűbben működtetik az élményelemeket. Emellett a termálfürdő belépő jegyeire 15, a termálfürdő és a sauna világ kombinált jegyeire pedig 10% kedvezményt biztosítanak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Folytatjuk Folytatódik a vénasszonyok nyara, gyenge mérsékelt marad a keleti eszél, a maximumok 26 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.

0: helyszínein öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggel, 8 óra 15 perc van, hogyha információt küldenétek nekünk, azt mi szeretettel és tárt karokkal fogadjuk. 0623 16 3000 az SMS és Viber számunk. Na, beszélgessünk a szaglásról, mert azért évekkel ezelőtt, mikor a Covidot csúcsra járatták, azért itt voltak megborulások, ugye az én részemről is, mikor állandóan azt mondtam, hogy olyan, mintha egy ifa mellett, vagy ifa mögött kerékpároznék, sétálnék, autóznék, bármit csinálnék, de folyamatosan füstszagot érzek, már nem győztem szellőztetni, már télen már mindenkit kifagyasztottam mindenhonnan, mert én éreztem azt a füstszagot, ami amúgy nem létezett, nem volt külső forrása ennek a szagnak, hanem csak tulajdonképpen az agyam játszott velem, illetve az orrom csapta be az agyamat, vagy az idegrendszerem, és hát fantom szaglásom volt. Na most ennek elkezdtem egy kicsikét most utána járni, tök véletlenül dobott fel ilyen írásokat, és jobban belementem itt a mélyére, hogy az embereknél amúgy ezek ilyen gyakori dolgok, ez a fantoszmiának hívják, éget pirítóst, szag, cigarettafüst, vegyszer, vagy valamilyen nehezen meghatározható kellemetlen szag van a levegőben. Én mondom, én egy 6000 köbcentis kék ifa mögött mentem. Én ezt így tudtam jellemezni. És nagyon sok minden állhat a hátterében, akár lehet egy felső légúti megbetegedés, de jellemzően a Covid után alakulhatott ki ilyen fantom szaglás. Nekem például ez esetben, ez pont abban az időszakban volt, és elég sokáig tartott. Nem foglalkoztam vele, mert időszakosan jött elő, aztán elmúlt.
2: Hát akkor épp az ifa arra járt.
1: Amikor?
2: Ha igen. Nem járt arra, akkor nyilván nem érezted.
1: Érdekes, itt a stúdióban is állandóan éreztem az éget szagot, de átnéztem a kábeleket, nem volt úgy különösebben gondja.
2: Meg de ugye mondjuk ez tök rossz lehet. Hát az mert mi van, ha tényleg füst van? Akkor már úgy vagy vele, hogy már megint csak a szaglásom. És közben meg ég a ház, meg a tető a fejed fölött, de nem érdekes. Tehát ez a nem veszed már komolyan.
1: Igen, és néha azt mondjuk, hogy de jó lenne, hogyha nem érezném ezt, vagy azt, vagy fájdalmat. És ha belegondolunk abba, azért nem véletlenül vannak ezek a dolgok, hogy érzékszerveink vannak, mert hogyha azt mondod, hogy de jó lenne, ha nem éreznél fájdalmat. Igen, csak ha nem érzel fájdalmat, amivel a szervezet jelez, hogy gond van, akkor, és ugye
2: nem
1: van...
2: Nem tudod, hogy gond van. Például a tipikus eset, amikor gyökérkezelik a fogadat, és miután utána már nem érzel azzal a fogaddal semmit, nem veszed észre, hogy elromlik. Tehát, hogy ha már pedig előbb-utóbb elromlik az is. Sőt, hát még hamarabb, mint a másik. És akkor így innentől kezdve viszont nincs visszajelzésed, mert nincs az a fogfájás, meg semmi, mint ami a normál esetben volt.
1: Igen, vannak olyanok, akiknek valamilyen idegek nem működnek úgy, vagy elhaltak, hogy nem tudom, minek hívják ezt, nem érez fájdalmat a kezében. Öngyújtót oda teszi, nem érzi.
2: Na igen. Nekem például, mikor volt a motorbalesetem annak idején sok-sok évvel ezelőtt, akkor ugye egy állkapocs műtéten estem át, és itt az államnak egy bizonyos területén ott egy olyan 1-2 évig szinte nem éreztem semmit. Amikor borotválkoztam, és ott megvágtam magam, akkor nem vettem észre. Tehát nem fáj.
1: Ezzel lehetett volna fellépéseket.
2: Igen,
1: szervezni,
2: most is
1: nem?
2: Sokkal tompább, és hát ahogy ott látod, ott azon a területen például a szakállam is ősz. Tehát, hogy ott sokkal hamarabb megőszült, pont azért, mert ott elhalt az a rész. Tehát, hogy igen, és de furcsa egyébként, mert ha megtapintod, akkor meg mégis hiányzik, hogy de jó lenne ugyanúgy érezni, mint a másik oldalon, de aztán...
1: Nem. Mondjuk ez egy kocsmai verekedésnél jól jön, nem? Csak mindig tudni kell, hogy melyik oldalról fordulj.
2: Ne haragudj, a bal arcomat üsse meg, mert ott nem érzek annyira. Szóval nem, de neked ez elmúlt teljesen?
1: Teljesen elmúlt. Kb. Egyik napról a másikra.
2: Egyszer csak elment az ifa és átállt a szomszédba?
1: Elment az ifa, csend lett, hála az égnek, meg nem lett már olyan büdös. Úgyhogy igen, ez a fantom szag, ilyen szaglási halucináció közé tartozik, hogy olyan szagot érzel, ami amúgy nincsen a környezetedben. Gyakori az éget, rothadó, szennyvízre, vegyszerre, füstre emlékeztető szag. Hát ha ezek közül lehet választani, nagyon jót kaptam a
2: ezt
1: füst.
2: Ezt akartam mondani. Ezek közül ez a legjobb.
1: Mert a szennyvíz, meg rothadó szag, meg ilyen hú. És azért a Covid az ott megviccelte a szaglás mellett az ízlelést is. Az enyémet nem, de a környezetemben élőkét igen, amikor a húsnak volt rossz íze, vagy éppen a hús volt büdös, vagy éppen nem éreztél ízeket. És nagyon rossz úgy elveszíteni érzékszerveket, hogy előtte már leéltél vele egy néhány évtizedet, tehát hogy már tudod, hogy milyen íze van a babgulyásnak, és utána meg csak próbálod felidézni, mondjuk akár az ecetnek a szagát is, mert már nem győzted szagolni a domestoszt, az ecetet a hipóval, hogy hát, ha valamit, hát ha érzek, annyi, hogy már az orrod már amúgy sírva könyörgött, hogy hagyd abba ezt a hülyeséget, hogy állandóan szívod befele ezeket az anyagokat, de nem érzel semmit. És azért az nagyon kínos volt. Úgyhogy megtanulta az ember, hogy milyen ez.
2: Ahogy annak idején az egyik kedvenc röplabdajátékos a Erdősnél, Balog Erika mesélte, róla így derült ki, hogy covidos, hogy egyszerűen otthon állt, főzött a férjének valami vacsorát, meg magának is nyilván, és akkor egyszer csak mondta, hogy de figyelj már, én nem érzem ennek az illatát. Hát meg kéne szagolni, hogy jó-e. És mondta, várja, hogy persze, igen. Hát várjál, hozok neked szilva pálinkát, kibontott egy üveg, azt szagolj bele, ha ezt sem érzed, akkor már baj van. És nem érezte. És mondta, hogy na így derült ki, hát nem kellett itt ilyen nagy csodatesztek, meg mindenféle.
1: Nem,
2: mi volt az PCR-teszt, meg ilyenek,
1: stb.
2: Nem, hát egy jó kis szabolcsi vagy szatmári szilva pálinka, megszagoltad, és akkor onnantól kezdve, ha nem érezted, akkor már tudtad, hogy gond van. Szóval igen, tehát rossz volt, és az megint, hogy valakinek nagyon-nagyon nehezen tért vissza a szaglása.
1: Volt, akinek évek teltek el, igen. Legalább egy vagy
2: és
1: két
2: hát ugye,
1: év
2: hogyha
1: is.
2: Eszel, például akár bármit, akkor nem csak a nyelveddel érzed ezeket az ízeket, hanem nyilván annak van egy speciális illata. Egy jó ételnek azért jó illata is van. Tehát, hogy ezeket, ha nem érzed, akkor nincs meg benned az a tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy mit eszel. Hogy semmi. Volt, aki azt mondta, hogy csak a sósak részeket érezte. Tehát, hogy mindent sózott utána, hogy legalább valami minimális ízt érezzen, mert egész egyszerűen hiányoztak az ízek. És ezt ebből valami eszméletlen kreatív dolgok jöttek. Tehát
1: sós balaclekvár.
2: Körülbelül. Igen, igen. Tehát, hogy minden azt mondta, hogy amikor a tejbegrízre sót tett, csak azért, hogy legyen legalább valami íze a tejbegríznek, hát ez kész.
1: Igen, és hát nem tudom, hogy van-e még olyan, akinek azóta nem tért vissza, azért nyilván eltelt már egy jó 5 év a Covid berobbanása után, de igen, nekem is van több olyan ismerősöm, akik sokáig küzdöttek vele. Voltak olyan praktikák, hogy ugye újra meg kell tanítani az agyadat a szagok megismerésére, felismerésére.
2: De azt hogy csinálod?
1: Úgy, hogy mivel az agyad tudja, hogy a citromlének milyen illata van, így mivel látod is, szagolod, és előbb-utóbb majd utána megint össze tudja kapcsolni a bizonyos ételekkel,
2: persze,
1: italokkal.
2: Csorog a nyálad. Mert nálad volt.
1: Citrom.
2: Ezt tőle tanultam citrom. Egyébként, és képzeld el, egyszer voltam egy ilyen orvosi vizsgálaton, ahol mondták, egy ilyen, hát nem is tudom, milyen gép volt, ami több percig csinál egy ilyen vizsgálatot, és akkor azt mondták, hogy egy dolog a lényeg, hogy most ne nyeljek, mert hogy azzal akkor újra kell kezdeni a vizsgálatot.
1: Jó, nyilván egy citromos teát tudnám.
2: Addig, amíg ezt nem mondták, hogy ne nyeljen, eszembe se jutott, hogy nyeljek. De abban a másodhoz ezt kimondták, már rögtön. És ha hiszed, ha nem, eszembe jutottál. És mondtam, hogy mit szokott ilyenkor Gabi mondani? Citrom.
1: Nem
2: akartam. És hát jött a hölgy, és mondok, meg kell ismételni a vizsgálatot. Akkor már tudtam, mondom, hát csókolom, mert 2 percig se bírtam ki nyelés nélkül, tehát hogy nagyon nehéz volt, és akkor 6-8-10 percig kellett volna úgy lenni. Hát nagyon nehéz volt.
1: Igen, a másik dolog az, hogy ha magunkon megnéznénk, ha valamit nézünk monitoron, tévén, vagy telefonunkon, van, hogy akár egy percig is nem pislogunk, ami nyilván nem teszi jót a szemünknek sem, mert kiszárad, de ha azt mondják, hogy egy percig nem pisloghatsz, na már frusztrál, már alig várod, már dörzsölnéd a szemed, már folyik a könnyed, amúgy meg nem pislogsz.
2: Tehát, igen.
1: Nézel egy filmet, és nem pislogsz.
2: Hát nem egyszerű. De tényleg így van, hogy az emberi agy mi mindenre képes, hogy pozitív és negatív irányba is. Múltkor néztem egy nagyon-nagyon régi interjút egy úriemberrel, aki még Svájcban szenvedett autóbalesetet, és ott a klinikai halál állapotába került. Tehát kvázi újraélesztették, és elmesélte ezeket az élményeit, hogy volt meg, mint volt, és azt mondta, hogy tényleg igaz az, hogy lepereg előtted életed filmje, és ő végigélte az alatt a 3-4-5-6 perc alatt, nem is tudom, nagyon sokáig volt a klinikai halál állapotában, hogy még arra is az is eszébe jutott, hogy régebben mi történt vele, és nem értette. És kiderült,
1: olyan, amire nem is emlékezett már.
2: És amiről nem is tudott, és ekkor hát ilyen misztikus volt, hogy eszébe jutott, hogy valamikor korábban Olaszországban élt, meg hogy az előző életében nem tudom mit csinált, és elment, és felkereste azt a helyet, és megtalálta azt a sírt, ahol ő el van temetve még az előző életéből. Tehát nagyon durva, és azt mondta, hogy ő, aki egy árva szót nem tudott olaszul, gyakorlatilag ezután az eset után elkezdett beszélni olaszul. Tehát, hogy tudod, de nem csak olaszul, hanem még utána, nem tudom, valami másik nyelven is. Mondta, hogy csak fel kellett frissíteni, tehát nem nulláról kezdte a tanulás, hanem elkezdett olaszul olvasgatni, és rájött, hogy de hát én tudok olaszul. Tehát, hogy hihetetlen egyébként, nyilván az agy meg nagyon sok mindenre képes, meg feldolgoz dolgokat, de hát, hogy ebben mennyi volt a valóság, vagy mennyi nem, azt nem tudom. Minden esetre érdekes volt, és bejárta utána a világot annyira, hogy ez az úriember utána Olaszországban tartott előadást, és egyébként egy magyar emberről.
1: Én ezt teljesen elhiszem, Isten, ugye én nagyon nyitott vagyok az ilyenre. Én azt gondolom amúgy, hogy az emberek agya, mintha le lenne kódolva, olyan, mint annak idején lehetett kapni a CD-játszókat, amelyek bizonyos része tudott csak MP3-at is kezelni, a többi az viszont le volt korlátozva, hogy az csak audio formátumot tud. Na hát ott is az összes tudta volna az MP3-at, csak nyilván azért az olcsóbb verziókban le volt ez a funkció kódolva, és hát szerintem az emberi agy is olyan, nem véletlenül mondják, hogy pici százalékát használjuk, ha többet használnánk, akkor már lennének akár képességeink is. Én ezekben teljes mértékben hiszek, és ez egy nagyon jó történet. Tehát,
2: érdekes. Igen, és nagyon furcsa volt, ő nem hitt ebben egyébként előtte. Tehát azt mondta, hogy ő egy építészmérnök. Tehát abszolút nem egy ilyen racionális ember. És ő maga is megdöbbent azon, hogy mi minden történt vele. És hát utána elkezdte ezt kutatni, meg kezdett előadásokat tartani, és hát nem tudom, hogy él-e még, vagy ha él, akkor most éppen már milyen testben, vagy hogy hogyan. Úgyhogy érdekes. De sok esetben van az, hogy elhalnak bizonyos agysejtek, bizonyos baleset, vagy bármi következtében, és utána valami másik meg átveszi a funkcióját, és aztán mégiscsak történnek ilyen csodák, és aztán felébred sok-sok
1: hosszú kómából. És lehet, hogy olyan hangszeren játszik, hogy sose tudott, vagy olyan nyelven beszél.
2: Igen.
1: Na, hát ez a szerencsésebbik fejsérülés. Igen. De egyébként a fejsérülés megváltoztathatja a szaglást is, ugye innen indultunk ki, hogy fantom szaglással. Ugye sokan rendelkeztek a Covid alatt, és hát ilyenkor remélhetőleg azért mostanra mindenki visszakapta ízlelését, szaglását. Na, és közben Facebook oldalunkon témázzatok velünk, hogyha van rá időtök, lehetőségetek. A fűtési szezon itt van a nyakunkon, már több helyen egyébként beindították. Nálad hány fok az, ami a tűrés határ, mikor indítod a fűtést? És hogy a jó zenék mikor indulnak? Most.

0: Vagy nekem ékezett, egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Ha készen álltok a sporthírekre, akkor kezdhetjük is. Laci, mit hoztál?
3: 234 meccs és 146 gól után Cristiano Ronaldo elhagyta a portugál válogatottat. Mert hogy...
2: Most átmegy a spanyolokhoz.
3: Igen, hát nem valószínű. Valószínűleg befejezi pályafutását. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Nem játszott a norvégok elleni mérkőzésen. Nem kapott szerepet, és nyertek a portugálok nélküle. Aztán az azt követő edzéseken nem a csapattal edzett, hanem elment Koppenhágába és egy konditeremben, illetve a csapatnak a konditermében edzett, mert hogy a dánokkal játszanak majd legközelebb, és két ilyen nap edzés után egyszer csak bejelentette a közösségi oldalon, hogy elhagyta a válogatottat. Egyébként azt mondta a szövetségi kapitány, új szövetségi kapitányuk van a portugáloknak, hogy ő jó viszonyt ápol Ronaldóval, le fognak ülni, megbeszélik, mi a probléma. Nyilván egyébként ellene fordult a közvélemény is, tehát ez nem nagyon tetszett a portugáloknak, az egyik újság megszavaztatta, hogy mi a vélemény arról, hogy most nem a többiekkel edzés, a többi, és a többi, és akkor így mondták, hogy szerintük küldjék haza, meg hogy ez nem csapatszellem, és a többi, és a többi. Azért én nem mondanám azt egy olyan játékosra, akinek nagyon sokat köszönhetnek a portugálok, azért az a 146 gól, 234 meccsen gyakorlatilag...
2: Itt a hátán tulajdonképpen.
3: Igen, azért az
2: nagyon hamar elfelejtik az emberek.
3: Hamar. Az is igaz, hogy amikor a világbajnokságon volt olyan meccse Ronaldónak, amikor nem játszott jól, valljuk be őszintén, és le kellett volna cserélni, vagy amikor le is cserélték esetleg, és látszott az arcán, hogy csalódott. Nem, 41 évesen nyilván már nem tud olyan teljesítmény nyújtani, mint amikor fénykorában játszott, de én azt gondolom, hogy mindig segíthetne a portugál válogatottnak, viszont hogyha ilyen belső feszültségeket szül, az meg nem túl jó, úgyhogy ez az ő döntése, meglátjuk, hogy egyáltalán pályára lép-e még valaha a portugál válogatott.
2: Nekem különösebben a szívem nem húzott sose se Ronaldóhoz, se Messihez különösebben, hanem csak elismerem őket, hogy történelmünk, életünk, generációnk legnagyobb alakjai, de hogy az emberek néha egy kicsit gondolkodhatnának, hogy egyébként ők is emberek, tehát nem tudnak mindig 100%-os teljesítményt nyújtani, vannak rosszabb napok, csak nekik nyilván kevesebb a rosszabb napjuk, mint egy átlagembernek, vagy más sportolóknak, vagy focistáknak, hogy néha egy kicsikét ezen gondolkodjunk már el, meg az igényekből talán adjunk már lejjebb, jó, mert ugye nem robotok vagyunk, de hála az égnek hamarosan azok lesznek csak, úgyhogy aki szereti azt, hogy folyamatosan egyenlő a teljesítmény, meg egyensúlyban van, akkor nekik jó lehet az, hogy majd jön az AI, meg a mesterséges intelligencia vezérelt robotok. Egyelőre viszont ugye emberekről van szó, különböző hangulattal, néha gyengébb idegrendszerrel, gyengébb játékkal.
3: Ez, meg hát van egy ellenfél is, aki el akarja rontani a te játékodat. Hát, azért ezt se felejtsük el.
2: Tehát, és valakik nagyon jól csinálják, hogy jobban rontják a másik játékát, mint ahogy fociznak.
3: Abban sokkal jobbak. Az olaszok ebben parádésak voltak annak idején, a 90-es évek környékén, hogy gyakorlatilag betolták a buszt a kapu elé, aztán kihúzták egy 0-0-val, vagy egy gólt megtaláltak elől, és azzal megnyerték.
2: Inzaghi les. Ennyi volt.
3: Igen, és az Inzaghi gól.
2: Láttad a szezont, a széria át? Igen, mi volt benne? Inzaghi les.
3: Igen, tehát hogy nagyjából ez volt jellemző például az olaszok játékára. Kiplimo Kimajó nevét nem tudom mennyire ismered, ő egyébként egy hosszú táv futó félmaraton szokott futni, és egész jól teljesít az úriember, vagy illetve teljesített, mert hát az egyik ilyen félmaraton után erős fájdalmai voltak, hát kinek nincsenek mondjuk egy félmaraton vagy egy maraton után fájdalmai.
2: Vagy akár ébredés után.
3: Igen, és ő hazament és bekapott egy gyógyszert, és hát nem nagyon nézte meg, hogy az a feleségének a fájdalomcsillapító gyógyszere volt. Bevette, csökkentette a fájdalmat, jöttek a dopping ellenőrök, és megállapították, hogy tiltott szer volt egyébként abban a fájdalomcsillapítóban. Nem is tagadta, és azt mondta, hogy nagyon figyelt arra egyébként, hogy csak megfelelő táplálék kiegészítőt bevizsgáltat, fogyasztott, stb. Arra nem gondolt, hogy egy egyszerű fájdalomcsillapító van olyan szer, ami tiltott, ezért aztán dopingvédség miatt most 2 évre eltiltják. Nem tagadta, azt mondta, hogy elkövettem ezt a hibát, nem vádolhatok senkit. Nem kezdett el magyarázkodni, hogy véletlen. Azt mondja, nem is emlékszem igazából a nevére sem annak a gyógyszernek, csak
2: tudtam, hogy menstruációs fájdalmakra szedik, gondoltam, igen, az enyémet is megszűnt.
3: Jó lehet, így van, és akkor bekapott belőle egyet. Hát voltak itt már olyan trükkök, emlékszel, amikor a valakinek a krém volt az, hogy a felesége bekente magát valami testápoló krémmel, és ők utána szexeltek este, és arról ragadt át az ő bőrére, és így került a szervezetébe a tiltott anyag. Na, ez...
2: Na, az kemény azért.
3: Ezt a sztorit, amit kitalálták, azért az úgy kemény.
2: Tehát ez milyen a... bőre van annak? Az mindent átereszt. Minden felszívódik a szervezetére.
3: Ja, amúgy rossz is ez, de gondolj bele, hogyha te lennél egy sportoló, és megint úgy látszik ez egy ilyen nap, hogy védjük azért a sportolókat, hogy nem csinálhatsz semmit, hanem gyakorlatilag bárhova bemész egy étterembe, vagy valami, akkor azon elkezded vizslatni, elnézést, nincs benne valami tiltott anyag, vagy valami, amit esetleg megfogok, vagy valami, és egy ellenőr meg ott lapul valahol a háttérben, és azt mondja, ez az, jó, most megyek, és azonnal elcsípem. Tehát, hogy nem tudom, elmegy Amsterdamba, beleszippant a levegőbe, és akkor kész, már megállapítják, ennyi. hogy drogozott, vagy. Uh-huh. Szóval szörnyű lehet ez, hogy bármikor éjszaka is rátörhetnek, és azt mondják, hogy már pedig itt vagyunk, dopping ellenőrzés, kész.
2: Mert van ilyen, hogy éjszaka
3: van,
2: is.
3: Igen, és mindig rendelkezésre kell állni, és volt olyan sportoló, aki nem doppingolt, de azért tiltották el, mert háromszor nem állt rendelkezésre. Hát nyilván van
2: az... Lehet valamikor aludni is?
3: Vagy bármi.
2: A felkészülések, igen, mellett.
3: Igen, tehát, igen. Nyilván nem éjszaka, ez nem jellemző, de azért este ugyanúgy. Tehát, hogy elmész a pároddal bárhova, ősz egy étterembe, és megjelenik a doping ellenőr.
2: A színházba leül mellé, és éppen vizeletet kell adnom a első felvonás végén.
3: Tessék kimenni, már nem bírom tartani. De most voltam, akkor megvárjuk a második felvonást.
2: És elfordulna? Nem, hát ismerem a trükkjeit.
3: Igen, igen, hát nem egyszerű történet, és a sportolókat folyamatosan
2: hát én nem lennék akkor ilyen sportoló.
3: Nem is egy jó ilyen szempontból. Akkor legyek kispályás játékos, ott nincs dopping ellenőrzés.
2: Kispályás távolban néző.
3: Igen. Például a Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokságban indulhatsz. Nagy a tét, mert hogy képzeld el, kitalálták most, hogy 25 éves a Nyíregyházi Sportcentrum, és ebből az apropóból lesz egy szuper döntő, mégpedig az őszi legjobb csapatokat meghívták erre a kétnapos tornára, ami majd bent lesz már a teremben, november 6-án és 7-én, és 24 csapat vehet részt. Minden csoportból az első 2 helyezett, illetve a legjobb csoportból majd az első 4 helyezett is. És hát ez a 24 hely, ez nagyon kevés. Tehát, hogy ha azt nézed, hogy több mint 100 csapat van a bajnokságban, amely indul, a tényleg a krém a legjobb 24 indulhat, és van olyan csapat, aki azt mondta, hogy engem nem érdekel majd a bajnokság végeredménye sem, csak legyünk ott a legjobb 24-ben most, hogy játszhassak a Continental Arénában, mert hogy azért az én megtiszteltetés, hogy egy olyan sportcsarnokban játszhat, ahol egyébként válogatott meccseket rendeznek, úgyhogy hatalmas a tét, és hát ez érződik is, mert volt néhány piros lap meg kiállítás egy-két mérkőzésen, főleg a fiatalabb csapatoknál ott azért elszaladt a csikó, és kiállítottak egy-két játékost. Dajka László főszervező mondta azt, hogy hát most majd pihen egy picit az a játékos, és átgondolja, hogy szabad-e szabálytalankodni. Minden esetre kíváncsian várjuk majd ennek a bajnokságnak a végeredményét. 400 meccset már játszottak, és hogyha valaki utána még szeretne teremben játszani, akkor Nyírpazonyban rendezik a téli terembajnokságot, folyamatosan mennek a mérkőzések, 30 csapat már nevezett, hogyha van még jelentkező, akkor 40-re felbővíthető ez a sor, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz. Hát pénteken a Deac a Honvéddal játszik majd kosárlabda mérkőzést, nem sikerült jól az NB1-es debrecenieknek a rajt, Sopronban vereséget szenvedtek, úgyhogy a Honvéd ellen most mindenképp szeretnének javítani, úgyhogy ez pénteken lesz majd ez a mérkőzés, és kíváncsian várjuk. Sokan egyébként azt mondták, hogy az idei bajnokság egyik meglepetés csapata lehet majd a Deac az NB1-ben. Nem sikerült rosszul a felkészülés sem, az edzőmeccsek azt mutatták, hogy jól alakul a gárda. A soproni mérkőzésen ott a védekezés nem volt túl stabil, és ezen mindenképp javítaniuk kell majd a hajdúságiaknak. Niklas Süle nevére nem tudom, mennyire emlékszel, német...
2: Hú, nagyon régi névez.
3: Igen, német válogatott játékos volt, Dortmundban játszott, 49-szeres válogatott játékos, ő is már 30 éves, és azt mondta, hogy hát nagyon drámai volt, amikor a masszőr egy-egy sérülés után odament, és így elkezdték tapogatni a térdét. És fájt a térde, és akkor így nézték, és hát úgy érezték, hogy probléma van a szalagjaival, és azt mondta, hogy kiment a tükör előtt az öltözőbe, és sírva fakadt, hogy gyakorlatilag neki vége a pályafutásának. Végül megállapították, hogy nincs szalagszakadása, csak egyszerűen eljár fölötte is az idő, és hát sajnos már egyre több a sérülés, és úgy döntött, hogy befejezi így a profi pályafutását. Aztán megjelent egy fotó pár nappal ezelőtt, ahogy éppen áll egy német 9. osztályban szereplő csapat kapujában,
2: és akkor is
3: senki nem értette, és akkor felhívták, és mondták, hogy hát igen, mert a csapatban hiányzott a kapus, egyetlen egy kapusunk volt, baráti társaság, megkértek, hogy álljak be, és olyan jól ment a védés, hogy két meccsen összesen 3 gólt kaptam, tehát összességében nem ment rosszul, és azt mondta, hogy újra élvezi a focit, mert nem a pénzről, nem a teljesítményről szól, hanem a baráti társaságról, hogy a haverokkal elmegyünk, jól érezzük magunkat, játszunk egyet a mérkőzésen, örülünk, ha nyerünk, és aztán meg elmennek és söröznek egyet. És nagyjából ez így rendben van, és így a focitól nem szakadt el teljesen. Nem olyan hirtelen a váltás. Hát várjuk, hogy esetleg hogy visszakanyarodjunk a beszélgetés legelejére, hogy Cristiano Ronaldo vajon melyik kapuban fog felbukkanni a következő időszakban. Ő ugye még mindig a arab bajnokságban szerepel, tehát az Al Nassr csapatának a játékosa, nyilván oda most vissza is fog térni, ott azért jól keres, és nem is teljesít rosszul, de lehet eljön majd az az idő, hogy ő is hazatér Portugáliába, és esetleg Lisszabonba, vagy ahonnan kezdte pályafutását, akkor ott majd felbukkan valamelyik kis csapat.
2: Igen, és ezzel a gondolattal amúgy el lehetne játszani, hogy az emberek, mikor a pályájuk végére érnek, és már inkább onnan a nyugdíj felé mennek, legyen ez bármilyen életkorban is, akár gondolok itt egy burkolóra is, aki már befejezi, mert nem bírja tovább, de nem akar teljesen elszakadni, az akkor utána elkezd majd puzzle-özni otthon az étkező asztalon. Uh-huh. Ugye ez ilyen levezetés, vagy a DJ, aki előtte nagy fesztiválokon zenélt, utána már suli diszkókat csinál általános iskolában.
3: Hobbiból.
2: Igen.
3: Ahonnan elkezdte. Nem suli diszkó, te a délután. Mi volt az? Tehát annak idején igen, tehát hogy nagyjából így.
2: Hogy kell egy levezetés, igaz?
3: Igen, de valami hobbit kell találni, és akkor sokan csinálják ezt egyébként, hogy amit régen pénzért csináltak, akkor most azt mondja, hogy bevállalom ingyen, csak azért, hogy saját magamnak jót tegyek, meg a lelkemnek jót tegyek, hogy még visszatérek. Sok ilyen DJ-t ismerek egyébként, aki egykoron DJ volt, és akkor most ilyen nosztalgia bulikon egyszer csak megint előveszi a keverőpultot, megint felkészül rá.
2: És mindezt ingyen teszik, kitolva velem. Meg a többiekkel, akik mondjuk szeretnének.
3: Jó, nem kitolni akar veled, de ő élvezi, egy alkalomról van szó, vagy kettőről, és nagyjából ennyi. Utána meg a téd a pálya.
2: Köszönjük szépen. Ezt is, Laci, neked meg a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Tárkányi Zsolt szerint mintegy 320 milliárd forint közpénzt kapott a CIT-től. Drogterjesztőkre csaptak le a Komádiban és környékén. Több mint 1 milliárd forinttal támogatná Debrecen a német iskola bővítését. Hogy miről van szó, már is kiderül a részletekből. Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Összehangolt rendőrségi akcióban számoltak fel egy kisebb droghálózatot Komádiban, Körösszakálon és a környező településeken. A nyomozók információi és lakossági bejelentések alapján 5 férfit azonosítottak, akik a gyanús szerint tiltott szerekkel látták el a helyi fogyasztókat. Szeptember 14-én hajnalban egyszerre 8 helyszínen tartottak rajtaütést, amelyben több vármegye bevetési egysége és a kiszenléti rendőrség is részt vett. 5 feltételezett kereskedőt és 11 fogyasztót fogtak el. A kutatások során cannabis pénzt, aranyékszereket, terjesztéshez használható eszközöket és droggyanús anyagokat foglaltak le. 2 gyanúsítottat letartóztattak, a fogyasztók ellenbirtoklás miatt indult eljárás. Tárkányi Zsolt debreceni országgyűlési képviselő szerint a CIT-től mintegy 320 milliárd forint közpénzt kapott, miközben más debreceni akkumulátoripari beruházások is részesültek korábban nem nyilvános kormányzati támogatásokban. A politikus azt írta, a CIT-től és az EVPOWER és a SEMCORP 2023-ban és 25-ben is kapott ilyen forrásokat, 2025-ben pedig az ECOPRO támogatásáról is született döntés. Tárkányi a most nyilvánosságra hozott korábban nem publikált kormányhatározatokra hivatkozott. A képviselő szerint további közpénzeket fordítottak az ipari parkok infrastruktúrájára is. A támogatások pontos összege több esetben továbbra sem ismert. Debrecen több mint 1 milliárd 100 millió forint támogatást biztosítana a következő 5 évben a debreceni német általános iskola fenntartására és bővítésére. Az intézményben jelenleg közel 100 diák tanul és egyre sürgetőbbé vált a felső tagozatosok elhelyezése. A német tanítási nyelvű iskola 2022-ben indult el a Vinkertben, és azóta folyamatosan növekszik a tanulói létszám. A város a fenntartóval és a tankerülettel együtt keresi azt az alacsonyabb kihasználtságú iskola épületet, ahol az 5.-8. évfolyam elhelyezhető lenne. Az önkormányzat támogatása évről évre emelkedne, és 2031-ben már legfeljebb 331 millió forintot tehet neki. Megújulnak a debreceni egyetem műszaki karának meghatározó képzőművészeti alkotásai. A kar Ótemető utcai kampuszának korszerűsítése miatt hamarosan eltávolítják Z. Gács György 84 négyzetméteres 1972-ben készült homlokzati mozaikképét, valamint Mattioni Eszter ifjú szívekben élek című alkotását. Mindkét művet restaurálják, majd eredeti helyükre állítják vissza. A homlokzati mozaikon már több helyen korrózió és időjárási károsodás látható, ezért fémrestaurátor szakember is részt vesz a munkában. A kampusz korszerűsítése és bővítése 2023-ban kezdődött, 4 ütemben, mintegy 12 milliárd forintos beruházás keretében. Külön kérdő évben várja a debreceniek véleményét a Civis Házakért csoport a Fórum 2 beruházásáról és a Csapó utca érintett szakaszának átalakításáról. A fejlesztés a Csapó utca 21-27 szám alatti területet érinti, és ezzel párhuzamosan a sétáló övezet is megújulna. A civilek arra kíváncsiak, hogyan használják jelenleg a területet a helyiek, milyen problémákat tapasztalnak és milyen változtatásokat tartanának fontosnak. A válaszokat összesítik, majd a fejlesztéssel kapcsolatos egyeztetéseken a döntéshozók elé tárják. A kérdőív anonim kitöltése körülbelül 7-9 percet vesz igénybe.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A következő napokban is folytatódik a vénasszonyok nyara. A reggeli órákban pénteken -1 fokot is mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Csodás délelőttöt és rengeteg napsütést kívánok mindenkinek. Ma akár 26-27 fok is összejöhet, úgyhogy ez egy nagyon jó hír, rengeteg napsütéssel. Nem lesz front felettünk, ami tovább bővíti a jó hírek sorát. Sőt, hát még további jó hírrel érkeztem, ugyanis a 36-os számú főúton Salamonbokornál, tehát Nyíregyháza külterületén most már feloldották a lezárást a mai reggellel, és innentől kezdve visszakaphatja mindenki a Tiszavasvári útat, a 36-os főútat, tehát a városon kívül eső szakaszát Salamonbokornál. Aztán, hogy van-e még jó hír? Hát mondjuk az is elég jó hír lehet, hogy Facebook oldalunkon pörög a téma. A fűtési szezon egyébként itt van a láthatáron, sőt, helyenként egyébként bizonyos társasházakban már melegek a csövek. Kérdés pedig az Facebook oldalunkon, hogy hol van a tűrés határod a hideget tekintve, meddig bírod a hideget, hány foknál kapcsolsz fűtést, már annyi, amennyiben megteheted, ugyanis nyilván a távhő szolgáltatásnál nem te irányítod, nem te vezérled, nem te kapcsolgatod, legfeljebb állítási lehetőséged van, de ahol például van vegyes tüzelésű kazán, vagy éppen gázfűtés, természetesen már oda lehet rottyantani, hogyha ugye esetleg fázósabbak vagytok. Na, a Facebook oldalunkon a téma kapcsán pedig ugye, ahogy ez szokott lenni, páros Cinema City Magyarország mozi belépőért szól a kérdés, valaki a műsor vége előtt ezt elviheti majd. Péternek köszönjük az üzenetét, Nyíregyháza északi körúton, a Vasvári Pál utca sarkától a Szénatér irányába nagyobb mennyiségű leszóródott kavics, sóder van folyamatosan. Erre mindenképpen figyeljetek oda, tehát Nyíregyházán az északi körúton a Vasvári Pál utcától a Szénatér irányába van ez a nagyobb mennyiségű sóder az úttesten, ami komoly veszélyt is tartogathat. Arról nem beszél, hogy a kavics felverődés pedig hát anyagi kockázattal jár. 9 óra 16 perc van, na megyünk tovább jó zenével, információs vonalunk vált az atlan 0620 316 3000. Megjött közben Ray Dalton is, ez a Do It Again.

Another Talk to You, ez a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól, 9 óra 32 perc van, és Petinek köszönjük üzenetét, tehát elképzelhető, hogy még mindig fennáll annak veszélye, hogy a leszóródott kavics ugye balesetveszélyes lehet. Nyíregyháza északi körút, a Vasvári Pál utca sarkától a Szénatér irányába, tehát nagyobb mennyiségben kavics, sóder az úttesten. Aztán Nyíregyháznál megszűnt tegnap a lámpás irányítás, tehát Nyíregyháza és Nagykáló között, és megszűnt a korlátozás a 36-os számú főúton Salamon-Bokornál is, és süt a nap. Hát ez egy jó nap, kérem szépen. Innentől kezdve, sőt, üzemanyagár változás sincs, ugye ez nem csak, hogy jó nap, hanem parádés is, ráadásul kispéntek van, és még van egy témánk is, amelyel kapcsolatban mozi jegyet nyerhetsz, a Facebook oldalunkon megtalálod, mennyire bírod a hideget, mi az a hőmérséklet, aminél már fűtést kapcsolsz, a műsor végéig van időd, tehát nagyjából mondjuk még egy 20-25 percen keresztül kommentelhetsz. Kedves ma ünneplő névnaposok, Malvinok, szeretettel köszönt benneteket a Sunshine FM is, és hát szeretettel köszönhetjük a következő napok időjárását. Legalábbis jövő héten csütörtökig nagyjából 25-26 fokos csúcsértékek, úgyhogy a vénasszonyok nyara megkezdődött, folytatódik, ráadásul ma nincsen front felettünk, úgyhogy ezt élvezhetjük csak úgy, mint a jó zenéket. 97-ben járunk, emlékszem még rá? Yeah,

0: Ugye nem bántad meg Verép Tamás doktor Béres közöseit a Sunshine FM-en, 10 perc múlva 10 óra, úgyhogy friss hírek, információk nem sokára, és persze nagyon sokan várják azt, hogy mi lesz a sorsolás végeredménye a mai témánkban, amellyel valaki elviheti a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. A kérdés úgy szólt, hogy mennyire bírod a hideget, hány foknál kapcsolsz fűtést. Rengeteg komment érkezett, úgyhogy nem sokára majd ezek közül választunk valakit, aki elviheti a páros mozi jegyet. Na de mindezeken túl, mi volt még ma reggel?
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Voltak olyan praktikák, hogy ugye újra meg kell tanítani az agyadat a szagok megismerésére, felismerésére.
2: De azt hogy csinálod?
0: Úgy, hogy mivel az agyad tudja, hogy a citromlének milyen illata van, így mivel látod is, szagolod, és előbb-utóbb majd utána megint össze tudja kapcsolni bizonyos ételekkel.
2: Persze, italokkal. Csorog a nyálad. Mert nálad volt.
0: Citrom.
2: Ezt tőle tanultam citrom. Egyébként, és képzeld el, egyszer voltam egy ilyen orvosi vizsgálaton, ahol mondták, egy ilyen hát nem is tudom milyen gép volt, ami több percig csinál egy ilyen vizsgálatot, és akkor azt mondták, hogy egy dolog a lényeg, hogy most ne nyeljek, mert hogy azzal akkor újra kell kezdeni a vizsgálatot.
0: Jó, nyilván egy citromos teát tudnám.
2: Addig, amíg ezt nem mondták, hogy ne nyeljen, eszembe se jutott, hogy nyeljek. Abban a másodban ezt kimondták, már rögtön. És ha hiszed, ha nem, eszembe jutottál. És mondtam, hogy mit szokott ilyenkor Gabi mondani? Citrom.
0: Nem
2: akartam. Kiplimo Kimajó nevét nem tudom mennyire ismered, ő egyébként egy hosszú táv futó félmaraton szokott futni, és egész jól teljesít az úriember, vagy illetve teljesített, mert hát az egyik ilyen félmaraton után erős fájdalmai voltak, hát kinek nincsenek mondjuk egy félmaraton vagy egy maraton után fájdalmai.
0: Vagy akár ébredés után.
2: Igen, és ő hazament és bekapott egy gyógyszert, és hát nem nagyon nézte meg, hogy az a feleségének a fájdalomcsillapító gyógyszere volt. Bevette, csökkentette a fájdalmat, jöttek a dopping ellenőrök, és megállapították, hogy tiltott szer volt egyébként abban a fájdalomcsillapítóban. Nem is tagadta, és azt mondta, hogy nagyon figyelte arra egyébként, hogy csak megfelelő táplálékkiegészítőt bevizsgáltat, fogyasztott, stb. Arra nem gondolt, hogy egy egyszerű fájdalomcsillapító van olyan szer, ami tiltott, ezért aztán dopingvédség miatt most 2 évre eltiltják. Nem tagadta, azt mondta, hogy elkövettem ezt a hibát, nem vádolhatok senkit. Nem kezdett el magyarázkodni, hogy véletlen. Azt mondja, nem is emlékszem igazából a nevére sem annak a gyógyszernek, csak
0: mondtam, tudtam, hogy menstruációs fájdalmakra szedik, gondoltam, igen, az enyémet is megszűnt.
2: Jó lehet, így van, és akkor bekapott belőle egyet. Hát voltak itt már olyan trükkök, emlékszel, amikor valakinek a krém volt az, hogy a felesége bekente magát valami testápoló krémmel, és ők utána szexeltek este, és arról ragadt át az ő bőrére, és így került a szervezetébe a tiltott anyag. Na,
0: az kemény azért.
2: Ezt a sztorit, amit kitalálták, azért az úgy kemény.
0: Tehát ez milyen bőre van annak? Az mindent átereszt. Minden felszívódik a szervezetére.
2: De amúgy rossz is ez, de gondolj bele, hogyha te lennél egy sportoló, és megint úgy látszik ez egy ilyen nap, hogy védjük azért a sportolókat, hogy nem csinálhatsz semmit, hanem gyakorlatilag bárhova bemész egy étterembe, vagy valami, akkor azon elkezded vizslatni, elnézés, nincs benne valami tiltott anyag, vagy valami, amit egy esetleg megfogok, vagy valami, és egy ellenőr meg ott lapul valahol a háttérben, és azt mondja, ez az, jó, most megyek, és azonnal elcsípem. Tehát, hogy nem tudom, elmegy Amsterdamba, beleszippant a levegőbe, és akkor kész, már rögtön megállapítják, ennyi, hogy drogozott, vagy. Uh-huh. Szóval szörnyű lehet ez, hogy bármikor éjszaka is rátörhetnek, és azt mondják, hogy már pedig itt vagyunk, dopping ellenőrzés, kész.
0: Mert van ilyen, hogy éjszaka is.
2: Igen, és mindig rendelkezésre kell állni, és volt olyan sportoló, aki nem doppingolt, de azért tiltották el, mert 3-szor nem állt rendelkezésre. Hát nyilván van
0: az. Lehet valamikor aludni is?
2: Vagy bármi.
0: A felkészülések, igen, mellett. Igen, tehát, igen.
2: Nyilván nem éjszaka, ez nem jellemző, de azért este ugyanúgy. Tehát, hogy elmész a pároddal bárhova, ülsz egy étterembe, és megjelenik a dopping ellenőr.
0: A színházba leül mellé, és éppen vizsgálatot kell adnom a első felvonás végén.
2: Tessék kimenni, már nem bírom tartani. De most voltam, akkor megvárjuk a második felvonást.
0: Elfordulna? Nem, hát ismerem a trükkjeit.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 6 perc múlva 10 óra, na nézzük, ki nyeri a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. Mikó Jánosnak gratulálunk, a szerencse most rád mosolygott, és hát remélhetőleg olyan filmet választasz, amin te is tudsz majd mosolyogni. A kérdés az volt, hogy mennyire bírjátok a hideget, mikor kapcsoltok fűtés. Szerintem elég jól írja János, 19-20 foknál, az alatt már nem esik jól kijönni a fürdőből. Na, a moziba viszont szerintem jól esik majd elmenni másod maga.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megkezdődött a havi 5000 forintos dízel támogatás kifizetése. 481 millió eurós külkereskedelmi hiány alakult ki augusztusban. Több mint 2300 ellenőrzést tartott nyáron a NAVA Balatonnál. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megkezdődött a dízel támogatás kifizetése, a magyar államkincstár már elutalta, a posta pedig kézbesítette az első havi 5000 forintos összeget a jogosultaknak. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint összesen 858 ezer ember részesül a támogatásban. A kormány a megemelkedett üzemanyagárak miatt vezette be az intézkedést a szeptembertől decemberig tartó időszakra. A számítások szerint egy átlagos autós havonta 50-60 liter üzemanyagot tankol, az áremelkedés pedig nagy nagyjából 5000 forintos többletterhet jelenthet. A támogatással elsősorban a leginkább rászoruló autósok megnövekedett kiadásait szeretnék enyhíteni. Gyengén teljesített augusztusban a magyar külkereskedelem. A statisztikai hivatal adatai szerint az export volumene 0,1%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, miközben az import 13%-kal nőtt. Havi összevetésben a kivitel 2,8%-kal esett vissza, a behozatal viszont 1,3%-kal emelkedett. Ennek eredményeként 481 millió eurós külkereskedelmi hiány alakult ki, ilyen mértékű passzívumra 2023 eleje óta nem volt példa. Az export gyengülésében szerepet játszott az energiahordozók, a feldolgozott termékek és az élelmiszeripari kivitel visszaesése, miközben az import növekedését főként a gépek és szállító eszközök behozatala hajtotta. Több mint 2300 ellenőrzés végzett a nyári szezonban a Nemzeti Adó és Vámhivatal a balatoni térségben, és az esetek 21%-ában talált szabálytalanságot. A leggyakoribb problémák közé a számla és a nyugtadás elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatás, valamint az online pénztárgépek szabálytalan használata tartozott. A NAVA turisztikai helyszíneken, rendezvényeken és vendéglátóhelyeken is fokozottan ellenőrzött és az online hirdetések alapján működő szolgáltatókat is vizsgálta. Egy esetben adószám nélkül árultak e-cigarettát, egy másik ellenőrzésen pedig egy terepjáró túraszolgáltatója nem adott bizonylatot. Jövő szerdán tárgyalja a kormány a fuvarozói érdekképviseletek közös kérését, amely az év végéig nagyobb jövedékkiadó visszatérítést és alacsonyabb útdíjakat szeretne elérni. A szervezetek szerint a gázolaj drágulása és a magas útdíjak miatt kritikussá vált az ágazat helyzete, ezért legalább 10%-os útdíjcsökkentést kérnek. Emellett azt szeretnék, ha év végéig a gázolaj teljes jövedékkiadó tartalmát visszaigényelhetnék. A három érdekképviselet a hazai személy és árufuvarozó vállalkozások mintegy 70%-át fedi le, és jelezték, könnyítések nélkül közös demonstrációt is szervezhetnek. A kormány hivatalos válaszát jövő péntekre ígérte.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hétvégén is folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A maximumok hétvégén 23-27 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hatalmas szeretettel üdvözöljük azokat, akik ma is úgy döntöttek, hogy velünk rádióznak. És ezt milyen jól teszi, hiszen mi ma is gondoskodunk arról, hogy ne maradj le semmiről a megyében élve, közlekedve, vagy akár a programokat tervezgetve. Ma is feldobjuk a napot, de nem csak hasznos infókkal, hanem rengeteg jó zenével.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

korán délelőtt töltés, csodás csütörtököt mindenkinek, Hello Sunshine FM, itt vagyunk ma is a Juice-ban, ezt délután kettőig kavargathatod velem. Na de nézzük már, amit tartogat az orvos meteorológia, hát igen, szélsőségesen alakul ugye ez a nagy napi hőingás, reggel akár már fagyhat is, délután meg igazi meleg érvényesül, tehát sokfelé a 20 fokot is meghaladja a napi hőingás, egyszer a melegedő, egyszer a lehűlő irányba. Ez ugye elsősorban a keringési és a légzőrendszer terheli meg, de ingadozik a vérnyomás, gyakoribb a szívelégtelenség, a légzési nehézség gyengíti erősen az immunrendszert, és magas a meghűlés kockázata. Gyakran jelentkezhet ezért kifejezetten erős fáradtság, szédülés, gyakoribb szívritmus zavarok. A fokozott idegrendszeri terhelés következtében pedig sokak tapasztalhatnak feszültséget és szorongásos panaszokat is. Hát ez nem hangzik túl jól, mi az időjárásban nem tudunk beleszólni, viszont azért nagyon sokat tudunk tenni, hogy jó hangulatban teljen a napod, ehhez játsszuk a jó zenét folyamatosan.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Egy sokat felbukkanó tévhitet fogunk már eloszlatni, miszerint nem kell a súlyzós edzés, elég, hogyha odafigyelünk a fehérjére. De hát ugye ez önmagában nem építizmot. Ez olyan, mintha egy házat akarnánk építeni, lenne egy rakás téglánk, de nem lennének munkásaink. Mert nem megfelelő, elegendő fehérjét fogyasztani ahhoz, hogy az izmainkat megtartsuk vagy növeljük, ugye ez különösen a 40 év felett jellemző, amikor sokan rájönnek, hogy oda kell figyelniük. A fehérje valóban alapvető építőköve az izmoknak. Nélküle nem működik az izomépítés, azonban önmagában a megfelelő táplálkozás nem elegendő. Az izmok megtartásához és növeléséhez elengedhetetlen az ellenállásos edzés, különösen a súlyzós gyakorlatok. Ezek a mozgásformák olyan ingert adnak ugyanis a szervezetek, amely jelzi, hogy szükség van az izomszövetre. Edzés nélkül a szervezet egyszerűen nem fogja felhasználni a bevitt fehérjét izomépítésre. Főleg a 40 év feletti korosztálynak kell erre odafigyelnie kritikusabban. Innentől kezdve ugyanis természetes módon csökkenni kezd az izomtömegünk. Ennek a megállításához és visszafordításához tudatos erőedzésre van szükség a megfelelő táplálkozás mellett. Tehát ha az optimális eredményt szeretnéd elérni, mindkét elemre szükség van: a megfelelő fehérjebevitel és a rendszeres súlyzós edzésre. Egyik sem helyettesíti a másikat, együtt alkotnak egy hatékony rendszert. Szóval nincs mese, gyúrni kell!
0: Egészségpercek

belefér mai első bemelegítő dzsúszos óránkba, viszont a délelőttből még hátra van egy óra, műsorunkból pedig még három. Remélem, kettőig együtt dolgozunk, na és hogyha közlekedsz, akkor tedd mindezt mellettünk, legyünk ott képzeletben az anyósülésen. Hiszen nem csak jó zenékkel kísérjük végig az utat, hanem bármikor jöhet egy fontos hír, amely jól jöhet közlekedés közben minden sofőrnek, de a híreket tőletek is várjuk 0620 316 3000. Ha bármilyen fontos mondandód van a minket hallgató autósoknak, akkor üzenj rajtam keresztül. Jó zenékkel pedig a következő órában is ellátjuk hallgatóinkat, ne tekerges, maradj nálunk!

0: a képlet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Autóval üldözte volt párját Debrecenben, nyomkövetőt is tett a kocsijára. Új onkológiai gondozó nyílt Debrecenben. Meddőségi központ épülhet városunkban. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egy kétségbeesett nő kért segítséget a debreceni rendőrkapitányságon, miután volt párja kilométereken keresztül üldözte autóval a városban. A nő beszámolója szerint a férfi többször megpróbálta leszorítani az útról, kis teherautójával keresztbe állt előtte, majd egészen a rendőrségig követte. A járőrök a kapitányság parkolójában elfogták a 48 éves helyi férfit. A gyanú szerint a zaklatás korábban kezdődött. Szakítások óta rendszeresen kereste, követte és megfigyelte a nőt, valamint titokban nyomkövetőt is szerelt az autójára. A férfival szemben zaklatás, garázdaság és közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás, és távoltartást is elrendeltek. Új onkológiai gondozó

0: Zón nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Bethlen utcai járóbeteg szakellátó központjában. Az új ellátóhelyen azokat a daganatos betegeket fogadják, akik már nem részesülnek aktív onkológiai kezelésben. A gondozás célja a betegséget esetleges kiújulásának és a szövődményeknek a korai felismerése, valamint a rehabilitáció és az életminőség javítása. Az intézmény évente több mint 4000 ilyen beteget követ nyomon. A pácienseknél rendszeres kontrollvizsgálatokat, vérvételeket és képalkotó vizsgálatokat végez, szükség esetén pedig pszichés támogatást is biztosítanak. A rendelés előjegyzés alapján működik a Bethlen utcai központ első emeletén. Eredményes lett a Debrecen Egyetem Klinikai Központ asszisztált reprodukciós centrumának új épületére kiírt közbeszerzés. A kivitelezést a Hajdúböszörményi Tömb 2002 Kft. Végezheti nettó 1 milliárd 583 millió forintért. A nagyerdei kampusz egyik üres belső parcellájára egy pinceszintből és földszintből álló 1272 négyzetméteres 9 méter magas épületet terveztek. A fejlesztés célja egy olyan centrum létrehozása, amely évente mintegy 1500 beavatkozás elvégzésére lesz alkalmas. A földszinten többek között vérvételi, adminisztrációs, konzultációs és vizsgálóhelységek kapnak helyet. Újabb két jelentős nemzetközi elismerést kapott a Debrecenben gyártott BMW iX3. A modell a 2027-es German Car of the Year díjátadón a legjobb belső tér és infotainment kategóriában nyert, miközben a BMW 6. generációs akkumulátor technológiáját Kínában díjazták. A BMW volt az egyetlen nem kínai autógyártó, amely technológiai innovációs elismerést kapott. Az iX3 újdonságai közé tartozik a szélvédő teljes szélességére vetítő kijelző rendszer, az új multifunkciós kormány és a 19 colos központi kijelző. A debreceni üzemben közben már 3 műszakban, napi 24 órában zajlik a gyártás, a dolgozók száma pedig meghaladta az 5000-et. Nemzetközi sikert ért el Sanghajban a Debreceni Egyetem Műszaki Karának két hallgatója. Kis Károly és Víg Dániel a Robot System Integration versenyszámban Európa második legjobb csapataként végzett. Az összesített eredmény listán pedig a 6. helyet szerezték meg a 20 induló ország között. Teljesítményüket kiválósági éremmel is elismerték. A Debreceni Szakképzési Centrum számára is sikeres volt a megmérettetés, ugyanis a magyar küldöttség 14 érméből 2-t olyan fiatalok szereztek, akik korábban a megvárt András Technikumban tanultak. Magyarország a 65 résztvevő ország között összesítésben a 13. helyen zárta a versenyt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A hétvégén is folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A maximumok hétvégén 23-27 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük szépen a friss híreket, 11:04 perccel ezt az órát egy friss üzenettel kezdjük, hallgatónktól kaptuk, hogy téglásnál a szokott helyen mérnek. Köszönjük szépen még egyszer, téglásnál a szokott helyen, Trafi, de nyugodtan ti is írjatok vétel körzetünkben, ha bárhol bármit láttok.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: kellemes délelőttök mindenkinek, Hello Sunshine FM, 4:12 múlt 5 perccel, és még mielőtt rátok szabadítanánk a csillagok mai üzeneteit, egy nagyon fontos dologra szeretnék rávilágítani. Ma van ugyanis az idősek világnapja. A világnap célja és jelentősége, hogy ráirányítsa a figyelmet a társadalomban az öregedéssel járó kihívásokra, az idősek helyzetére és az őket érintő problémákra, mint például mondjuk a méltóság teljes időskor biztosítása, vagy az idősek egészségének a megőrzése. Lehetőséget ad az idős emberek iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésére, valamint a családokban és közösségekben betöltött fontos szerepük elismerésére. Szóval tiszteljétek, szeressétek az időseket, hallgassátok meg őket, és a legfontosabb, hogy becsüljétek meg őket. Na de most horoszkópok és Kata.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos türelme ma próbára tétethet a nap folyamán, de a higgadtság megőrzése most gyorsan eredményt hozhat. A bika megszokott kényelméből kilépve próbál ki egy új munkamódszert, ami meglepően hatékonynak bizonyul. Az ikrek fontos híreket vagy információkat kaphat, amelyeket gyorsan és okosan tud a maga javára fordítani. A rák ma különösen védi a saját határait, így sikeresen hárítja el a rárakott fölösleges terheket. Az oroszlán magabiztossága ma minden kaput megnyit, érdemes most előadnia a nagy terveket. A szűz ma rendszerezi az addig elért eredményeket, és tisztán látja a hét hátralévő részének teendőit. A mérleg a harmóniára törekszik, és egy kialakulóban lévő vitás helyzetet vág el még a gyökerénél. A skorpió ma kicsit zárkózottabb lehet, de a háttérben végzett munkája rendkívül produktívnak bizonyul. A nyilas nagyvonalú gesztussal segíti egy elakadt társát, amiért cserébe hosszú távú lojalitást kap. A bak kitartása nem lankad, a hétvége közelettével sem enged a megszokott magas minőségből. A vízöntő ma formabontó látásmódjával egy régi, beragadt problémára talál pofon egyszerű megoldást. A halak ma az érzelmi intelligenciájára támaszkodva simít el egy félreértést a környezetében.
1: Sunshine FM asztrológia.

A csütörtök lendületét is a Sunshine FM adja meg neked, ma is rádiózunk együtt, kettőig, már is mondom, hogy mi történt ma. Jeles események, sztárszüri napok, minden itt van a kalendáriumban. Például ma van a zenei világnap és az idősek világnapja is, de a Malvinok a névnapjukat ünneplik. Holnap pedig majd Petra névnap lesz, a hétvégén pedig jönnek a Helgák és a Ferencek. Ezen a napon kezdte meg működését a NASA, 68 éve napra pontosan, avagy a Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Igazgatóság magyarra fordítva, de Marics Petinek is szülinapja van, kereken 30 éves a Valmár 50%-a. Gratulál mindenkinek, akik bármit is ünnepelnek ma, mi pedig folytatjuk tovább jó zenével. Már is jön a Coldplay itt a Sunshine-on.

perc és véget ér a délelőtt. Még Terry Swims újdonsága viszont belefér a friss déli hírekig. Mr. Know It All, ezt játszom mindjárt. És hát remélem, hogy utána is velünk maradsz délelőttből, ugyanis megérkezünk mindjárt a délutánba, és nem csak jó zenéket fogunk ám hallgatni, hanem sok érdekesség és hasznos dolog vár még rád műsorunk tartalmi elemei, ugye. Így például a következő órában jönnek majd a katasztrófavédelem eseményei, de az úton levők is megkapják majd a napi túlélő csomagot, úgyhogy maradj a Sunshine-nal!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Autóajtónak ütközött és megsérült egy kerékpáros hajdúbeszörményben. A debreceni EcoPro katód anyaga kerülhet a BMW, az Audi és a Mercedes elektromos autóiba. Debrecen állami forrást kér a Brassai Technikum fejlesztésének elindításához. Hozom már is a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki figyelmetlenségével súlyos sérülést okozott egy kerékpárosnak hajdúbeszörményben. A vádirat szerint a férfi tavaly áprilisban utasként ült egy autóban, majd amikor a jármű megállt, úgy nyitotta ki a bal hátsó ajtót, hogy előtte nem győződött meg arról, érkezik-e valaki az úttesten. Egy kerékpáros a hirtelen kinyíló ajtónak ütközött, elesett és 8 napon túl gyógyuló csonttörést szenvedett. A vádlott beismerte a bűncselekményt, a hajdúbeszörményi járási ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A debreceni EcoPro katódjára több nagy német automárka következő generációs elektromos modelljeinek beszállítói láncába is bekerülhet. A tervezett együttműködés éves szinten mintegy 56 ezer tonna katód anyagot jelenthet, ami a debreceni üzem későbbi 60 ezer tonnás kapacitásának nagyjából 93%-át kötné le. Az üzem már jelenleg is a Samsung SDI számára termel, az első gyártósorhoz kapcsolódó akkumulátorok egyik megrendelője az Audi. A következő gyártósorok a Hyundai, a Kia és a Mercedes-Benz európai modelljeit is elláthatják. Az EcoPro a növekvő megrendelések miatt később egy második magyarországi üzem létesítését is mérlegelheti. Debrecen azt kéri a kormánytól, hogy mielőbb biztosítsa a szükséges állami forrást a Brassai Sámuel műszaki technikum

0: felújításához és bővítéséhez. Barcsa Lajos alpolgármester szerint a beruházásra azért is van nagy szükség, mert folyamatosan nő a debreceni szakképzési centrum tanulóinak száma, különösen a járműipari képzésekben. A fejlesztésre kiírt közbeszerzés már februárban eredményesen lezárult, a munkát a Hunép nyerte el bruttó 7 milliárd 912 millió forintos ajánlattal. A tervek szerint új műhelyek, tantermek és tornaterem is épülne, miközben a meglévő iskola épület több részét is átalakítanák. A kivitelezés az állami finanszírozás biztosítása után indulhatna el. Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV ZRT, amelyben a debreceni közösségi közlekedésről várják az utasok véleményét. A társaság közleménye szerint a kérdőív kitöltése kevesebb, mint egy percet vesz igénybe, és többek között a szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatokra kíváncsiak. A DKV arra biztatja az utasokat, hogy osszák meg észrevételeiket, mert ezek segítségével pontosabb képet kaphatnak a közösségi közlekedéssel kapcsolatos elégedettségről és az esetleges fejlesztési igényekről. A kérdésekre október 4-ig várják a válaszokat, a kérdőív pedig online érhető el. A társaság szerint minden visszajelzés számít a szolgáltatás értékelésében. Átfogó felújítás kezdődött az Aquaticum Debrecen egyik legnagyobb beltéri termálmedencéiben. A 170 köbméteres 35 fokos medencét várhatóan 3 hónapig nem használhatják a vendégek. A munkák során megerősítik a szerkezetét, megújítják a mozaik burkolatot, valamint korszerűsítik a vízszigetelést és a gépészeti rendszereket is. A beruházás mintegy 30 millió forintba kerül. A felújítás idején a szomszédos beltéri és kültéri termálmedencékben sűrűbben működtetik az élményelemeket. Emellett a termálfürdő belépő jegyeire 15, a termálfürdő és a szauna világ kombinált jegyeire pedig 10% kedvezményt biztosítanak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A közelgő EB selejtező miatt a magyar női futsal válogatottra csütörtöktől szombatig összetartás vár Budapesten. A tervek szerint a mieink Marokkóval is játszottak volna felkészülési mérkőzést, ám ez meghiúsult, ezért a programban edzések és videózások szerepelnek majd. Frank Tamás szövetségi kapitány a Deac-ból ismert 7 játékosnak küldött meghívót, így Krascsen és Csilla, Nagy Anikó, Horváth Viktória, Gajzágó Flóra, Ardon Rita, Sárosi Dóra és Gál Zsófia utazhat a fővárosba. Az Európa-bajnokságra Szlovákiában juthat ki a nemzeti együttesünk. Először október 7-én Bosznia-Hercegovinával csapnak össze a mieink, másnap Svédország lesz az ellenfél, október 10-én pedig Szlovákia-Magyarország meccset rendeznek. Nem indult jól a szezon a Debreceni Egyetem férfi kosarasai számára, ugyanis a nyitó fordulóban 18 pontos vereséget szenvedtek Sopronban. A rossz kezdést követően végigfutottak az eredmény után, és bár az időnként hatékony támadó játéknak köszönhetően többször is sikerült felzárkózni, a hazaiak végül magabiztos sikert arattak. Pénteken hazai környezetben is megkezdi bajnoki szereplését a 2026-27-es idényben a Deac kosárlabda csapata. Pető Ákos együttese 18 óra 30 perctől az Endo Plus Service Honvédot fogadja az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. Az U19-es labdarúgó válogatottunk kiváló játékkal 4-0-ra legyőzte Szerbiát, és ennek, illetve természetesen az előző 2 meccsen nyújtott teljesítménynek köszönhetően a rangos szerbiai torna élén végzett. A válogatott keretének a DVSC akadémiájának játékosai közül Asztalos Noel, Szakál Dénes és Tuska Válint is tagja volt. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
0: Jó hír, hogy továbbra sem várható fronthatás, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A maximumok 23-27 fok között alakulnak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. A szokásos helyen még mindig megvan a Füredi úton a korlátozó táblák kihelyezése, illetve az aszfaltozási munkálatok miatt ott nagyon lépésben lehet haladni. Valamint a nagyállomásnál tapasztaltunk még olyan forgalmat, hogy 2-3 lámpaváltáson tudtunk keresztül menni. Hát én kitartást kívánok mindenki számára és balesetmentes közlekedést. Szép napot kívánok mindenkinek.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

Hello Sunshine FM, itt vagyunk még mindig a 93.5-ön Debrecen és térsége. Nagyon fontos hírem van, ugyanis 30-as táblákat helyeznek ki a Kiskunhegyesin, úgyhogy innentől kezdve nem érdemes megszokásból nyomni a gázt. A forgalmas debreceni útra ugyanis sok a panasz, ugye ott van terápiás ház ott a zebrán, sokan nem állnak meg, nem engedik át a gyalogosokat, ezért oda 30-as táblákat helyeznek ki. Na de ugye ott van a Király és a Harsona utca, a driftelők itt kikészítik az helyieket, ezért oda majd rendszeres lesz a rendőri ellenőrzés. Na de nálunk a hírekig még egy dal belefér. I thought

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Kisváddal folytatja ország járását pénteken Magyar Péter miniszterelnök. 2030 végéig alkalmazható maradhat az 5%-os kedvezményes áfa. Az OTP Bank megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, amelynek része lehet a teljes kivonulás is az orosz piacról. Íme a részletek Földi Bettitől.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Kisváddal folytatja ország járását pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, délután 4 órakor tart fórumot a városban. Bejegyzése szerint az eseményen szó lesz Sesták Miklós ügyéről is, akit a közelmúltban őrizetbe vettek egy több milliárd forintos vesztességi ügyben. Magyar Péter azt ígérte, hogy a fórumon Kisvárda és környéke elmúlt éveiről, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye korábbi politikai viszonyairól is beszél majd. A miniszterelnök szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, később Pécsen, majd legutóbb Szolnokon tartott fórumot. 2030 végéig alkalmazható maradhat az 5%-os kedvezményes áfa, számos új lakás esetében erősítette meg Budai Nikolett államtitkár a parlamentben. A kedvezmény azokra a beruházásokra vonatkozik, amelyeknél az építési engedély legkésőbb 2026 végéig véglegessé válik, illetve amelyek megfelelnek az egyszerű bejelentésre vonatkozó feltételeknek. A jelenlegi főszabály szerint az 5%-os áfa kulcs 2026 végéig marad érvényben, az átmeneti rendelkezések azonban bizonyos projektek esetében 2030. december 31-ig is lehetővé teszik annak alkalmazását. Az államtitkár szerint tehát nem általános áfa emelésre van szó, és ezzel cáfolta az erről szóló híreket. Az OTP Bank megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, amelynek része lehet a teljes kivonulás is az orosz piacról. A pénzintézet várhatóan 2026 végéig hoz döntést a kérdésben. A bank közlése szerint a felülvizsgálat egyik oka, hogy stratégiai érdekeltségei vannak a balti államokban, miközben az Oroszországban megtermelt osztalékok hazahozatalában csak korlátozott előrelépés történt. Az orosz leánybank ugyanakkor továbbra is jelentős nyereséget termel, az idei első fél évben 106,4 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Az OTP szerint olyan döntést szeretnének meghozni, amely hosszú távon illeszkedik a bankcsoport nemzetközi stratégiájához és részvényes érdekeihez. Havi 100 000 forintos szabadon felhasználható keretet biztosítana minden állami iskola igazgatójának a Mi Hazánk. Dúró Dóra szerint jelenleg sok intézményvezető mindössze 20-30 ezer forintra gazdálkodhat havonta, ezért még kisebb sürgős javítások is heteket csúszhatnak. A javaslat alapján az új keretet

0: Például elrontott zárak, eldugult lefolyók vagy más karbantartási problémák megoldására lehetne elkölteni előzetes tankerületi engedély nélkül. Kaproncai Balázs államtitkár közölte, a kormány nem támogatja az egységes, minden iskolára azonos összegű keretet, mert az intézmények mérete és igényei eltérnek. Ehelyett nagyobb helyi önállóságot adnának az iskoláknak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Jó hír, hogy továbbra sem várható fronthatás, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A maximumok 23-27 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük, nálunk vagy, ez a 93.5 Sunshine FM. Jönnek már is a jó zenék, amiket zenegépünk ma sem sajnál hallgatóinktól. Ezeket játsszuk ma is a munka mellé.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a

0: Töltsük még együtt ezt az órát itt a Sunshine FM-en, hozok még egy csomó jó zenét, most viszont a hét vadi új mozi filmjeit, hát nagyon-nagyon komoly nevek, új filmekkel a mozi műsorban, például az új Tom Cruise film, a Digger, ugye ebbe hát valami szenzációs módon maszkírozták el Tom Cruise, egy fekete komédia, amelyben a világ legnagyobb hatalmú emberét alakítja, aki megpróbálja minden áron bebizonyítani, hogy ő a föld megmentője, vagyis igyekszik megakadályozni azt a katasztrófát, amelyet igazából ő szabadította a világra. Szóval, ha akarod látni Tom Cruise-t elmaszkírozva, szenzációsat alakítva, akkor a Diggerben csütörtöktől megteheted. És itt vannak újabb nagy nevek, ugyanis egy vadi új erotikus thrillerben láthatjuk Anne Hathaway-t és Dakota Johnson-t. Anne Hathaway Verity-t alakítja, a legsikeresebb írók egyike, hozzá képest a Dakota Johnson által alakított Lauren egy senki kezdő, mégis munkát kap sikeres pályatársánál, és oda költözik hatalmas birtokára, munka közben felfedez valami nagyon különlegeset, na de nem is mondok erről többet, szóval az új Tom Cruise filmet, a Diggert és Anne Hathaway-jékkel a Verity-t is láthatod már most csütörtöktől.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Voltak olyan praktikák, hogy ugye újra meg kell tanítani az agyadat a szagok megismerésére, felismerésére.
3: De azt hogy csinálod?
2: Úgy, hogy mivel az agyad tudja, hogy a citromlének milyen illata van, így mivel látod is, szagolod, és előbb-utóbb majd utána megint össze tudja kapcsolni bizonyos ételekkel,
3: persze,
2: italokkal.
3: Csorog a nyálad, mert nálad volt.
2: Citrom.
3: Ezt tőle tanultam
2: citrom.
3: Egyébként, és képzeld el, egyszer voltam egy ilyen orvosi vizsgálaton, ahol mondták, egy ilyen, hát nem is tudom milyen gép volt, ami több percig csinál egy ilyen vizsgálatot, és akkor azt mondták, hogy egy dolog a lényeg, hogy most ne nyeljek, mert hogy azzal akkor újra kell kezdeni a vizsgálatot.
2: Jó, nyilván egy citromos teát tudnám
3: csinálni. Addig, amíg ezt nem mondták, hogy ne nyeljen, eszembe se jutott, hogy nyeljek. De abban a másodhoz ezt kimondták, már rögtön. És ha hiszed, ha nem, eszembe jutottál. És mondtam, hogy mit szokott ilyenkor Gabi mondani? Citrom.
2: Nem
3: akartam.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Amikor az eső elrontja a családi nyaralást, a legtöbb helyen kitör a kényszerű bezártság okozta káosz. Debrecenben viszont ebből születik a legnagyobb móka. Október 4-én 10 órától a Vojtina Báb Színházban a Három Kívánság című előadáson láthatjátok, mi történik, ha unalomtábornok helyett maga a mese veszi át az uralmat a szobában. A szülők és lányuk saját maguk válnak a történet szereplőivé, de feltűnik két igencsak gyanús, titokzatos figura is, akik garantáltan felforgatják az amúgy sem csendes családi kupak tanácsot. Muzsikaszó, tánc és hamisítatlan őszi jókedv költözik a városrészbe, hiszen nyakunkon a kisteleki szőlői szüreti nap Nyíregyházán. Október 3-án szombaton 9 és 13 óra között a Kosztorú utcai általános iskola udvara telik meg élettel, ahol fúvós zenekari felvonulás, bábszínház, néptánc és country bemutató váltja egymást. Amíg a felnőttek nótaszó mellett ebédelnek, a gyerekeket ingyenes gokárt, ugrálóvár és óriás bábok várják, sőt egy jelképes támogatói jeggyel még állatparki belépőt is lehet nyerni.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
3: Sweet désolé.

perc múlva 2 óra, szóval elérkeztünk műsorunk záró akkordjához. Szerintem jól megnyomtuk ezt a napot is. 4 órán keresztül szóltak a legjobb zenék. Én pedig igyekeztem minden fontos és érdekes dolgot bele sűríteni a mai műsorba. Viszont innentől kezdve ez már mara a feladata lesz. Kivételesen ma ő lesz a délután házigazdája, házi asszonya, úgyhogy csajos délutánotok lesz, mert a híreket meg majd Betty mondja óránként, Váci Zoli pedig. Már a búcsúzik, köszönöm a figyelmet, remélem pénteken is találkozunk, délelőtt 10-től várlak. Csokolom!

0: jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: 30 napra elrendelte a bíróság Sesták Miklós letartóztatását. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar a Forbes listáján. Nyílt pályázaton keresik az Országos Közlekedési Központ vezérigazgatóját. Íme a részletek Földi Bettitől.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 30 napra elrendelte a bíróság Sesták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatását a Volán buszügyben. A politikust hétfőn vették őrizetbe, miután az országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát. Az ügyészség szerint Sesták Miklós és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetője 2015 és 18 között több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. A volt minisztert több rendbeli hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Sesták Miklós a vádakat korábban tagadta és azt mondta, szerinte nem állnak fenn a letartóztatás feltételei. A bíróság azonban szerdán úgy döntött, hogy 30 napra elrendeli a letartóztatását. Továbbra is Mészáros Lőrinc és családja vezeti a Forbes leggazdagabb magyarokat rangsoroló listáját. A becsült vagyonuk 1785,7 milliárd forintra nőtt, miközben Csányi Sándor 649,7 milliárd forinttal maradt a második helyen. A harmadik Felcsúti Zsolt 587,6 milliárddal, őt Veres Tibor és Szíj László követi. A Forbes idén először nem 50, hanem 100 szereplőt rangsorolt. A lista készítői szerint a következő időszakban a kormány korrupció ellenes vizsgálatai, a vagyon visszaszerzési eljárások és az esetleges vagyon adó is jelentősen átrendezheti a sorrendet. Az 500 milliárd forint feletti vagyonokat érintő adó a jelenlegi mezőny első 5 szereplőjét érinthetné. Nyílt pályázatot írtak ki az Országos Közlekedési Központ vezérigazgatói posztjára, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A pályázatra bárki jelentkezhet, aki megfelel a kiírás feltételeinek. A leendő vezető feladata a szervezet és intézményi szemlélet megújítása lesz, valamint egy új működési kultúra kialakítása az országos közösségi közlekedésben. Az Országos Közlekedési Központot nyáron hozta létre a minisztérium azzal a céllal, hogy egységesebb, utasközpontúbb rendszerben szervezze a közösségi közlekedést. A tervek szerint az OKK, a MÁV, a GSF és a Volán szolgáltatásait is összehangolná, és a szolgáltatókkal szemben is az utasok érdekeit képviselni. Az Erste Bank automatái már nem számítanak fel 1200 forintos külön díjat a Revolut kártyával végzett készpénzfelvételnél. A mentesség kizárólag a Revolut ügyfeleire vonatkozik, más szolgáltatók kártyáinál továbbra is lehet külön költség. Az Erste még 2023-ban vezette be az egységes díjat a külföldön kibocsátott bankkártyák használatára. A nagy hazai bankok közül így jelenleg az OTP számít fel külön díjat a Revolut kártyás készpénzfelvételnél. Fontos ugyanakkor, hogy a bank automata üzemeltetőinek díjától függetlenül maga a Revolut is felszámíthat költséget, például a havi díjmentes készpénzfelvételi keret túllépése esetén.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A hétvégén is folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol fel.

0: jelenhet meg felettünk az égen. A maximumok hétvégén 23-27 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 3, 2, 1, go! Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. Rádiósz velem ma is, 6 órán keresztül, hozom a térség ritmusát és a legtutibb infókat. Előtte viszont induljon az óra egy kis hangulatfokozással. Húzd fel a hangerőt, jöjjön Hugo és a Jamaican.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg visszélménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Naptár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Az Aria után a Sunshine-on menjünk tovább Liszkai Judit kínai horoszkópjával. Ma Yang Föld majom és lezárásnap van. Technikailag már megkezdjük az októbert, de a kínai asztrológia szerint nagyjából még egy hétig a kakas hónapja van. Utána indulnak az új energiák a kutya hónapjával. Ami a lényeg, maga a nap inkább a lezárásokról, végig gondolásokról szól, és nem a nagy kezdetekről. Egyébként is elég húzós energiák vannak a kollektívben, így hasznosabb, ha a kirohanások helyett inkább visszavonulót fújunk. Ha tehetjük, inkább csendesedjünk el, lassuljunk le. Ezzel együtt fizikai tevékenységekre kiváló a nap, mert az erőlétünk egészen jó. Az igazságérzetünk és a makacságunk nem különben, szóval a közös nevező most nem egyszerű dolog. Inkább az önálló folyamatok támogatottak, mert a csapatmunkához kissé fafejűbbek vagyunk. Egész hónap során fontos lesz a türelem, a 10-ig számolás, a békesség és az odafigyelés. Viszont a következő dalt egyáltalán nem kell túl gondolni, és még csak befeszülni sem rajta. Tekerj a hangerőn, jöjjön most egy igazi parti klasszikus, Will.i.am és Britney Spears közöse, a Scream and Shout 2012-ből a Sunshine-on.

0: Nyithogatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Nagy Bogi és Des közöse, a Jól leszek újra, ez szólt az imént a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig nézzük meg, mi a helyzet az utakon. Nyíregyháza és Nagykáló között, nagyon fontos, megszüntették a jelzőlámpás irányítást. Viszont a 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon lezárják a fél útpályát, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Viszont Debrecenben több helyen is lassabb haladásra kell számítanod, a 101-es és a 103-as kilométer között útépítés zajlik, ahol útszűkületre, alkalmanként pedig félpályás lezárásra számíts. A 107-es és a 109-es kilométer között pedig több szakaszon útépítők dolgoznak, ezért a külső sávot helyenként lezárják. Végezetül pedig a 35-ös főúton Hajdúbeszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek. Én arra kérlek téged, hogyha bármit látsz az úton, oszd meg velem, segítsük együtt autós társainkat. 0620 316 3000. Most viszont jöjjön egy kis svéd energia, a Swedish House Mafia, a nagy fesztivál hangzást most egy kicsit érzelmesebb oldalról közelíti meg. Engedd el, dőlj hátra, és hajt, hogy a vétszólong vigyen magával. Na, hogy a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Szakács Gergő után a Sunshine-on egy kis latin fűszerrel, valamint jó adag klubhangulattal megyünk tovább. Gordó hozza a lokolokót ütős grúvokkal és azzal a bizonyos nem tudok egy helyben maradni érzéssel, és ha már elindul ez a zene, akkor bizony nincs visszaút, egyébként is kis péntek van. Ne menj sehová, hamarosan jövök fit percekkel a Sunshine-on.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: És ahogyan ígértem, fit percekkel megyünk tovább a Sunshine-on. Itt van velem már a stúdióban Kristóf Dóra, a Fight Club edzője és Pilates oktatója, aki a reformált Pilatesről fog nekünk beszélni.
2: A reformált Pilates egyik legnagyobb előnye, hogy a gép ellenállása és támogatása segítségével nagyon pontosan tudjuk szabályozni a gyakorlatokat. Ugyanaz az eszköz lehet könnyítés és kihívás is, attól függően, hogyan használjuk. A reformer során rengeteget dolgozik a törzs, miközben a mozgás kontrollált és precíz marad. Ezért azok számára is érdekes lehet, akik már rendszeresen sportolnak, de azoknak is, akik szeretnének egy tudatosabb, kíméletesebb mozgásformát megismerni. A reformer nem arról szól, hogy hány ismétlést csinálunk, hanem arról, hogy mennyire jól hajtjuk végre azokat.
1: Köszönjük, Dóra! Most egy pici pH-érték, utána pedig jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel. Számítok rád a kövi órában is.
0: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Ez a Sunshine FM.
6: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Autóajtónak ütközött és megsérült egy kerékpáros hajdúbeszörményben. A debreceni EcoPro katód anyaga kerülhet a BMW, az Audi és a Mercedes elektromos autóiba. Debrecen állami forrást kér a Brassai Technikum fejlesztésének elindításához. Hozom már is a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki figyelmetlenségével súlyos sérülést okozott egy kerékpárosnak hajdúbeszörményben. A vádirat szerint a férfi tavaly áprilisban utasként ült egy autóban, majd amikor a jármű megállt, úgy nyitotta ki a bal hátsó ajtót, hogy előtte nem győződött meg arról, érkezik-e valaki az úttesten. Egy kerékpáros a hirtelen kinyíló ajtónak ütközött, elesett és 8 napon túl gyógyuló csonttörést szenvedett. A vádlott beismerte a bűncselekményt, a hajdúbeszörményi járási ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A debreceni EcoPro katódjára több nagy német automárka következő generációs elektromos modelljeinek beszállítói láncába is bekerülhet. A tervezett együttműködés éves szinten mintegy 56 ezer tonna katód anyagot jelenthet, ami a debreceni üzem későbbi 60 ezer tonnás kapacitásának nagyjából 93%-át kötné le. Az üzem már jelenleg is a Samsung SDI számára termel, az első gyártósorhoz kapcsolódó akkumulátorok egyik megrendelője az Audi. A következő gyártósorok a Hyundai, a Kia és a Mercedes-Benz európai modelljeit is elláthatják. Az EcoPro a növekvő megrendelések miatt később egy második magyarországi üzem létesítését is mérlegelheti. Debrecen azt kéri a kormánytól, hogy mielőbb biztosítsa a szükséges állami forrást a Brassai Sámuel műszaki technikum felújításához és bővítéséhez. Barcsa Lajos alpolgármester szerint a beruházásra azért is van nagy szükség, mert folyamatosan nő a debreceni szakképzési centrum tanulóinak száma, különösen a járműipari képzésekben. A fejlesztésre kiírt közbeszerzés már februárban eredményesen lezárult, a munkát a Hunép nyerte el bruttó 7 milliárd 912 millió forintos ajánlattal. A tervek szerint új műhelyek, termek és tornaterem is épülne, miközben a meglévő iskola épület több részét is átalakítanák. A kivitelezés az állami finanszírozás biztosítása után indulhatna el. Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV ZRT, amelyben a debreceni közösségi közlekedésről várják az utasok véleményét. A társaság közleménye szerint a kérdőív kitöltése kevesebb, mint egy percet vesz igénybe, és többek között a szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatokra kíváncsiak. A DKV arra biztatja az utasokat, hogy osszák meg észrevételeiket, mert ezek segítségével pontosabb képet kaphatnak a közösségi közlekedéssel kapcsolatos elégedettségről és az esetleges fejlesztési igényekről. A kérdésekre október 4-ig várják a válaszokat, a kérdőív pedig online érhető el. A társaság szerint minden visszajelzés számít a szolgáltatás értékelésében. Átfogó felújítás kezdődött az Aquaticum Debrecen egyik legnagyobb beltéri termálmedencéiben. A 170 köbméteres 35 fokos medencét várhatóan 3 hónapig nem használhatják a vendégek. A munkák során megerősítik a szerkezetét, megújítják a mozaik burkolatot, valamint korszerűsítik a vízszigetelést és a gépészeti rendszereket is. A beruházás mintegy 30 millió forintba kerül. A felújítás idején a szomszédos beltéri és kültéri termálmedencékben sűrűbben működtetik az élményelemeket. Emellett a termálfürdő belépő jegyeire 15, a termálfürdő és a sauna világ kombinált jegyeire pedig 10% kedvezményt biztosítanak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatódik a vénasszonyok nyara, gyenge mérsékelt marad a keleti eszél, a maximumok 26 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Három órát és a legfrissebb híreket követve Taylor Swift féle drámával és eleganciával megyünk tovább. A The Fate of a

0: Ofélia Shakespeare világát idézi, de modern pop hangzásba csomagolva. Egy dal, ami egyszerre sötét, dallamos és nagyon Taylor. Vele kezdek!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak én.

Csak like jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Most pedig elérkezett a kódjáték ideje. A mai nyerőszám nem más, mint a 18-as. Ha benne van a telefonszámodban a 18-as szám, akkor küldd el nekem SMS-ben vagy Viberen a kódjáték szót. Nyerd meg te az Assis Burgers Sunshine menüjét. Tehát még egyszer, a mai nyerőszám nem más, mint a 18-as. 0620 316 3000. Ide jöhetnek az üzik. Viszont míg megírod nekem az üzenetet, addig szól neked a Sunshine-on Kelly Clarkson és a Catch My Breath egy igazi nagyívű pop hangzással, ami szépen felépül, aztán teljes hangerőn betalál. Szóval vegyünk egy nagy levegőt, én meg már játszom is neked a Sunshine-on.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Csütörtökön sem maradsz. Csillagjóslás nélkül jön Kata, aki elárulja nekünk, mit jósoltak mára október 1-ére a csillagok.
2: A kosz türelme ma próbára tétethet a nap folyamán, de a higgadtság megőrzése most gyorsan eredményt hozhat. A bika megszokott kényelméből kilépve próbál ki egy új munkamódszert, ami meglepően hatékonynak bizonyul. Az ikrek fontos híreket vagy információkat kaphat, amelyeket gyorsan és okosan tud a maga javára fordítani. A rák ma különösen védi a saját határait, így sikeresen hárítja el a rárakott fölösleges terheket. Az oroszlán magabiztossága ma minden kaput megnyit, érdemes most előadnia a nagy terveket. A szűz ma rendszerezi az addig elért eredményeket, és tisztán látja a hét hátralévő részének teendőit. A mérleg a harmóniára törekszik, és egy kialakulóban lévő vitás helyzetet vág el még a gyökerénél. A Skorpió ma kicsit zárkózottabb lehet, de a háttérben végzett munkája rendkívül produktívnak bizonyul. A nyilas nagyvonalú gesztussal segíti egy elakadt társát, amiért cserébe hosszú távú lojalitást kap. A bak kitartása nem lankad, a hétvége közelettével sem enged a megszokott magas minőségből. A vízöntő ma formabontó látásmódjával egy régi, beragadt problémára talál pofon egyszerű megoldást. A halak ma az érzelmi intelligenciájára támaszkodva simít el egy félreértést a környezetében.
1: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Kitartást a munkában, én veled vagyok, hozok egy kis lüktető house groove-ot, feszes basszussal és tipikus nyári táncolós vibe-bal. Ettől tutira nehéz lesz ülve maradnod. Jön a Bambolé, na hogy a Sunshine-on.
0: Sunshine FM asztrológia.

McLemore után a Sunshine On. Ideje, hogy sorsoljak, hiszen lezárul a kódjátékunk. A mai nyerőszám a 18-as volt, nagyon sokan elküldtétek az üzét nekem, úgyhogy én megpörgetem a szerencse kerekét, és a mai nyertes nem más, mint Gergő. Gratulálok neked, tiéd az Ossis Burgers Sunshine menüje, jó étvágyat hozzá! Viszont lassan elérkezünk ennek az órának a végéhez is, úgyhogy zárjuk le szerintem stílusosan. Jön Hugh Girl és a Shine, ami hozza azt a könnyed, lüktető house hangulatot, amivel még egy kicsit visszahozzuk a jó kedvet, mielőtt mindenki folytatja a napját. Köszi, hogy velem tartasz, remélem a következő órában is marad egy kis ebből a vibe-ból. Addig pedig zene fel, gondok le, találkozunk a legfrissebb hírek után.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Délutáni csúcsforgalom mindkét megyeszékhelyen. Mondani se kell, hogy rengeteg útépítési munkaterület, ahol további forgalom korlátozik.

0: neked tovább jó utat a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Tárkányi Zsolt szerint mintegy 320 milliárd forint közpénzt kapott a CIT-től. Drogterjesztőkre csaptak le a Komádiban és környékén. Több mint 1 milliárd forinttal támogatná Debrecen a német iskola bővítését. Hogy miről van szó, már is kiderül a részletekből, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Összehangolt rendőrségi akcióban számoltak fel egy kisebb droghálózatot Komádiban, Körösszakálon és a környező településeken. A nyomozók információi és lakossági bejelentések alapján 5 férfit azonosítottak, akik a gyanú szerint tiltott szerekkel látták el a helyi fogyasztókat. Szeptember 14-én hajnalban egyszerre 8 helyszínen tartottak rajtaütést, amelyben több vármegye bevetési egysége és a kiszenléti rendőrség is részt vett. 5 feltételezett kereskedőt és 11 fogyasztót fogtak el. A kutatások során cannabis pénzt, aranyékszereket, terjesztéshez használható eszközöket és droggyanús anyagokat foglaltak le. 2 gyanúsítottat letartóztattak, a fogyasztók ellenbirtoklás miatt indult eljárás. Tárkányi Zsolt debreceni országgyűlési képviselő szerint a CIT-től mintegy 320 milliárd forint közpénzt kapott, miközben más debreceni akkumulátoripari beruházások is részesültek korábban nem nyilvános kormányzati támogatásokban. A politikus azt írta, a CIT-től és az EVE Power és a SEMCORP 2023-ban és 25-ben is kapott ilyen forrásokat, 2025-ben pedig az EcoPro támogatásáról is született döntés. Tárkányi a most nyilvánosságra hozott korábban nem publikált kormányhatározatokra hivatkozott. A képviselő szerint további közpénzeket fordítottak az ipari parkok infrastruktúrájára is. A támogatások pontos összege több esetben továbbra sem ismert. Debrecen több mint 1 milliárd 100 millió forint támogatást biztosítana a következő 5 évben a debreceni német általános iskola fenntartására és bővítésére. Az intézményben jelenleg közel 100 diák tanul és egyre sürgetőbbé vált a felső tagozatosok elhelyezése. A német tanítási nyelvű iskola 2022-ben indult el a Vinkertben, és azóta folyamatosan növekszik a tanulói létszám. A város a fenntartóval és a tankerülettel együtt keresi azt az alacsonyabb kihasználtságú iskola épületet, ahol az 5.-8. évfolyam elhelyezhető lenne. Az önkormányzat támogatása évről évre emelkedne, és 2031-ben már legfeljebb 331 millió forintot tehet neki. Megújulnak a debreceni egyetem műszaki karának meghatározó képzőművészeti alkotásai. A kar Útemető utcai kampuszának korszerűsítése miatt hamarosan eltávolítják Z. Gács György 84 négyzetméteres 1972-ben készült homlokzati mozaikképét, valamint Mattioni Eszter ifjú szívekben élek című alkotását. Mindkét művet restaurálják, majd eredeti helyükre állítják vissza. A homlokzati mozaikon már több helyen korrózió és időjárási károsodás látható, ezért fémrest restaurátor szakember is részt vesz a munkában. A kampusz korszerűsítése és bővítése 2023-ban kezdődött, 4 ütemben, mintegy 12 milliárd forintos beruházás keretében. Külön kérdő évben várja a debreceniek véleményét a Civis Házakért csoport a Fórum 2 beruházásáról és a Csap utca érintett szakaszának átalakításáról. A fejlesztés a Csap utca 21-27 szám alatti területet érinti, és ezzel párhuzamosan a sétáló övezet is megújulna. A civilek arra kíváncsiak, hogyan használják jelenleg a területet a helyiek, milyen problémákat tapasztalnak és milyen változtatásokat tartanának fontosnak. A válaszokat összesítik, majd a fejlesztéssel kapcsolatos egyeztetéseken a döntéshozók elé tárják. A kérdőív anonim, kitöltése körülbelül 7-9 percet vesz igénybe.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A következő napokban is folytatódik a vénasszonyok nyara. A reggeli órákban pénteken -1 fokot is mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a híreket! 4 óra után 4 perccel megkezdjük az órát egy kis elektronikus időutazással. Jön Rehab és a Believe, lüktető beat, klasszikus klub hangulat, pont az a fajta zene, ami szépen megadja az alaphangot az előttünk álló órához. Amíg dolgozol, kitartás neked, ha pedig végeztél, jó utat hazafelé!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene! Respect your body. Good damn well. Well, the world.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Szia, és Kylie Minogue közöse a Dancelon szólt az imént a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. Pénteken is jut nekünk bőven a napsütésből, reggel viszont még lehet egy kis csípőség, mínusz 1 és 11 fok között indul a nap, délutánra viszont kellemes 22-27 fokig melegszik a levegő. És ha már pénteken ilyen jó időnk lesz, akkor tekerjük mi is feljebb a hőfokot, ehhez pedig mi más jöhetne, mint a Black Eyed Peas és a Pump It a Sunshine-on.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jennifer Lopez és David Guetta közöse után a Sunshine-on. Nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon. Nyíregyháza és Nagykáló között, nagyon fontos, megszüntették a jelzőlámpás irányítást. Viszont a 38-as főúton Toka és Tarccal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon lezárják a fél útpályát, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Viszont Debrecenben több helyen is lassabb haladásra kell számítanod. A 101-es és a 103-as kilométer között útépítés zajlik, ahol szűkületre, alkalmanként pedig félpályás lezárásra számíts. A 107-es és a 109-es kilométer között pedig több szakaszon útépítők dolgoznak, ezért a külső sávot helyenként lezárják. Végezetül pedig a 35-ös főúton Hajdú-Beszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek. Továbbra is segítsük együtt autós társainkat, hogyha bármit látsz az úton, oszd meg velem 0620-316-3000. Remélem, hogy balesetről nem kell a délután folyamán beszámolnom. Most pedig Alex Warrennel és a Fever Dream elmegyünk tovább a Sunshine-on egy dallamos, érzelmes popdallal, ami tökéletesen kizökkent a rohanásból. Jó utat hazafelé!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Lassan elérkezünk 5 órához, és tényleg kezdünk ráfordulni az estére. Zárjuk ezt az órát egy igazi hazai zenével, Majkával és a Csúrancseppennel. Egy kis rap, egy kis társadalmi fricska, és persze az a jellegzetes Majka vibe, amitől rögtön tudod, hogy ez nem egy háttérben szóló dal lesz. Köszi, hogy velem vagy, a nap még nem ért véget, a jó zenék továbbra is érkeznek, ahogyan a dalkérések is jöhetnek majd 6 óra után, hiszen jön a 2 órás élő kívánságműsor. 0620 316 3000 ide lehet őket elküldeni. Ha nem szeretnél 6-ig várni, már most is elküldheted, de csak 6 után fogom teljesíteni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
4: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
4: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: És igazi újdonságok.

0: követőt is szerelt az autójára. A férfival szemben zaklatás, garázdaság és közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás, és távoltartást is elrendeltek. Új onkológiai gondozó nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Bethlen utcai járóbeteg szakellátó központjában. Az új ellátóhelyen azokat a daganatos betegeket fogadják, akik már nem részesülnek aktív onkológiai kezelésben. A gondozás célja a betegséget esetleges kiújulásának és a szövődményeknek a korai felismerése, valamint a rehabilitáció és az életminőség javítása. Az intézmény évente több mint 4000 ilyen beteget követ nyomon. A pácienseknél rendszeres kontrollvizsgálatokat, vérvételeket és képalkotó vizsgálatokat végeznek, szükség esetén pedig pszichés támogatást is biztosítanak. A rendelés előjegyzés alapján működik a Bethlen utcai központ első emeletén. Eredményes lett a Debrecen Egyetem Klinikai Központ asszisztált reprodukciós centrumának új épületére kiírt közbeszerzés. A kivitelezést a Hajdúböszörményi Tömb 2002 Kft. Végezheti nettó 1 milliárd 583 millió forintért. A nagyerdei kampusz egyik üres belső parcellájára egy pinceszintből és földszintből álló 1272 négyzetméteres 9 méter magas épületet terveztek. A fejlesztés célja egy olyan centrum létrehozása, amely évente mintegy 1500 beavatkozás elvégzésére lesz alkalmas. A földszinten többek között vérvételi, adminisztrációs, konzultációs és vizsgálóhelységek kapnak helyet. Újabb két jelentős nemzetközi elismerést kapott a Debrecenben gyártott BMW iX3. A modell a 2027-es German Car of the Year díjátadón a legjobb belső tér és infotainment kategóriában nyert, miközben a BMW 6. generációs akkumulátor technológiáját Kínában díjazták. A BMW volt az egyetlen nem kínai autógyártó, amely technológiai innovációs elismerést kapott. Az iX3 újdonságai közé tartozik a szélvédő teljes szélességére vetítő kijelző rendszer, az új multifunkciós kormány és a 19 colos központi kijelző. A debreceni üzemben közben már 3 műszakban, napi 24 órában zajlik a gyártás, a dolgozók száma pedig meghaladta az 5000-et. Nemzetközi sikert ért el Sanghajban a Debreceni Egyetem műszaki karának két hallgatója. Kis Károly és Víg Dániel a Robot System Integration versenyszámban Európa második legjobb csapataként végzett. Az összesített eredmény listán pedig a 6. helyet szerezték meg a 20 induló ország között. Teljesítményüket kiválósági éremmel is elismerték. A Debreceni Szakképzési Centrum számára is sikeres volt a megmérettetés, ugyanis a magyar küldöttség 14 érméből 2-t olyan fiatalok szereztek, akik korábban a megvárt András technikumban tanultak. Magyarország a 65 résztvevő ország között összesítésben a 13. helyen zárta a versenyt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A hétvégén is folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen. A maximumok hétvégén 23-27 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 5 óra után vagyunk 4 perccel, köszi Betty a híreket, új óra, új lendület. Kezdjünk egy kis Kygo-féle trópusi hangulattal. Játszom a Save My Love-ot, könnyed dallamokkal, lüktető house alappal és azzal a jól ismert napfényes Kygo vibe-bal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Üzemanyag információ a Sunshine FM-en.
1: Dua Lipa, Be The One, ez szólt az imént a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. Október első napján sem történt árváltozás a hazai töltőállomásokon. A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt megegyezik a szeptember végi értékekkel, így az új hónap változatlan árakkal indul. A mostani piaci mozgásokat többek között a közel-keleti olajszállítások fokozatos helyreállítása és az amerikai olajkészletek váratlan növekedése is befolyásolja. A világpiaci árak változása azonban egyelőre nem okozott újabb módosulást a hazai kiskereskedelmi átlagárakban. Tehát a 95-ös benzin 636 forint per liter áron, a gázolaj pedig 709 forint per liter áron kapható. És miután a tankolással végeztünk, hallgassuk meg a reggel legjobb pillanatait.
2: Az üzemanyag információk támogatója az O+ üzemanyag töltőállomások. Több mint tankolás.
0: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
3: Voltak olyan praktikák, hogy ugye újra meg kell tanítani az agyadat a szagok megismerésére, felismerésére.
4: De azt hogy csinálod?
3: Úgy, hogy mivel az agyad tudja, hogy a citromlének milyen illata van, így mivel látod is, szagolod, és előbb-utóbb majd utána megint össze tudja kapcsolni bizonyos ételekkel.
4: Persze, csorog a nyálad. Mert nálad volt.
3: Citrom.
4: Ezt tőle tanultam egyébként, és képzeld el, egyszer voltam egy ilyen orvosi vizsgálaton, ahol mondták, egy ilyen hát nem is tudom milyen gép volt, ami több percig csinál egy ilyen vizsgálatot, és akkor azt mondták, hogy egy dolog a lényeg, hogy most ne nyeljek, mert hogy azzal akkor újra kell kezdeni a vizsgálatot.
3: Jó, nyilván egy citromos teát tudnám
4: csinálni. Addig, amíg ezt nem mondták, hogy ne nyeljen, eszembe se jutott, hogy nyeljek. De abban a másodhoz ezt kimondták, már rögtön. És ha hiszed, ha nem, eszembe jutottál. És mondtam, hogy mit szokott ilyenkor Gabi mondani? Citrom.
3: Nem
4: akartam.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-t hallgatod. Programokból nem szűkölködünk ma sem. Jön Kata, aki összegyűjtötte a térség legtutibb program lehetőségeit.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Amikor az eső elrontja a családi nyaralást, a legtöbb helyen kitör a kényszerű bezártság okozta káosz. Debrecenben viszont ebből születik a legnagyobb móka. Október 4-én 10 órától a Vojtina Báb Színházban a Három Kívánság című előadáson láthatjátok, mi történik, ha unalomtábornok helyett maga a mese veszi át az uralmat a szobában. A szülők és lányuk saját maguk válnak a történet szereplőivé, de feltűnik két igencsak gyanús, titokzatos figura is, akik garantáltan felforgatják az amúgy sem csendes családi kupaktanácsot. Muzsika szó, tánc és hamisítatlan őszi jókedv költözik a városrészbe, hiszen nyakunkon a kisteleki szőlői szüreti nap Nyíregyházán. Október 3-án szombaton 9 és 13 óra között a Kosztorú utcai általános iskola udvara telik meg élettel, ahol fúvós zenekari felvonulás, bábszínház, néptánc és country bemutató váltja egymást. Amíg a felnőttek nótaszó mellett ebédelnek, a gyerekeket ingyenes gokárt, ugrálóvár és óriás bábok várják, sőt egy jelképes támogatói jeggyel még állatparki belépőt is lehet nyerni.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

Sabrina Carpenter után a Sunshine délutántól búcsúzom, de tőled nem, mert jövök a Halló Kívánság műsorral. Jöhetnek a dalkérések, üzenetek 0620-316-3000. Ehhez a váltáshoz pedig Hugh és a Moving to the Sun-t választottam, egy könnyed, lüktetős dancehouse hangulatot, ami pont jó átvezetés ahhoz, ami most fog következni. Jöhetnek a kedvencek, üzenetek és kérések, mondd meg te, én pedig lejátszom a zenét, szerkezd át teljesen a zenei listát. Míg elküldöd nekem az üzit, addig én játszom neked Hugh Girlt. Várlak vissza 6 óra után is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

Úgynevezett AVH figyelőben indult újra a Fidesz honlapja. Ruszén Szendi szerint közel 4 milliárd forintot költöttek a családi misszió előkészítésére. Földi Betti vagyok,

0: kihirdetett ítélet azonban már nem jogerős. Újra elérhető a Fidesz honlapja, amely jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál. Orbán Viktor bejelentések szerint az oldalon úgynevezett AVH figyelő indult, amely bemutatja a hivatal vezetőit és működését. A volt miniszterelnök korábban AVH típusú intézménynek nevezte az MVVH-t, és azt mondta, nyilvánosságra hozzák az ott dolgozók nevét. Unger Anna a hivatal elnöke korábban úgy reagált, hogy az MVHH megvédi munkatársait minden fenyegetéstől, vagy megfélemlítéstől. Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán kijelentései büntető jogi kérdéseket is felvethetnek, Fekete Győr András pedig feljelentést tett az ügyben. 14 milliárd forint közpénzt költöttek a tervezett családi misszióhoz kapcsolódóan, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának zárt ülésén számolt be a misszió előkészítéséről és Orbán Gáspár szerepéről. Ruszin Szendi szerint a részletek egy része nemzetbiztonsági okokból nem hozható nyilvánosságra. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Orbán Gáspár családi háttere olyan lehetőségeket és állami támogatást biztosíthatott számára, amelyek nélkül a program ebben a formában alig ha valósulhatott volna meg. Ruszin Szendi hozzátette, mivel a misszióról és annak költségeiről az országgyűlés határozott, szerinte nincs jogi lehetősége feljelentést tenni. Kisvárdán folytatja országjárását pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, a délután 4 órakor tart fórumot a városban. Bejegyzése szerint az eseményen szó lesz Sesták Miklós ügyéről is, akit a közelmúltban őrizetbe vettek egy több milliárd forintos vesztességi ügyben. Magyar Péter azt ígérte, hogy a fórumon Kisvárda és környéke elmúlt éveiről, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye korábbi politikai viszonyairól is beszél majd. A miniszterelnök szeptember 12 Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, később Pécsen, majd legutóbb Szolnokon tartott fórumot.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A közelgő EB-selejtező miatt a magyar női futsal válogatottra csütörtöktől szombatig összetartás vár Budapesten. A tervek szerint a mieink Marokkóval is játszottak volna felkészülési mérkőzést, ám ez meghiúsult, ezért a programban edzések és videózások szerepelnek majd. Frank Tamás szövetségi kapitány a Deacból ismert 7 játékosnak küldött meghívót, így Krascsen is Csilla, Nagy Anikó, Horváth Viktória, Gajzágó Flóra, Hardon Rita, Sárosi Dóra és Gál Zsófia utazhat a fővárosba. Az Európa-bajnokságra Szlovákiában juthat ki a nemzeti együttesünk. Először október 7-én Bosznia-Hercegovinával csapnak össze a mieink, másnap Svédország lesz az ellenfél, október 10-én pedig Szlovákia-Magyarország meccset rendeznek. Komoly csatákat vívnak a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság résztvevői az őszi szezon során. Több mint 400 mérkőzést játszottak eddig az együttesek, és zömében sportszerűek voltak a meccsek. Nagy a tét az idén 25 éves nyíregyházi sportcentrum jubileumi programsorozatának egyik elemeként a Continental Arénában egy kétnapos szuperdöntőt rendeznek, ahová a csoportok legjobbjai juthatnak be. Korábban rendszeresen tartottak teremtornákat a sportcsarnokban, ezt a hagyományt szeretnék most újra éleszteni. A 24 kiadó helyért jelenleg 32 csapat harcol. A szuperdöntő után kezdődik a terembajnokság, melynek helyszíne ezúttal is Nyírpazony lesz. Februárig folyamatosan rendezik majd a mérkőzéseket, és itt is a legjobbak egy külön tornán döntik el a végső helyezéseket. Az U19-es labdarúgó válogatottunk kiváló játékkal 4-0-ra legyőzte Szerbiát, és ennek, illetve természetesen az előző két meccsen nyújtott teljesítménynek köszönhetően a rangos szerbiai torna élén végzett. A válogatott keretének a DVSC akadémiájának játékosai közül Asztalos Noel, Szakál Dénes és Tuska Válint is tagja volt. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
0: Jó hír, hogy továbbra sem várható fronthatás, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A maximumok 23-27 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 6 órát követve már bele is csapunk a Halló Kívánság műsorban, jöhetnek a dalkérések, üzenetek 0620-316-3000, és akkor kezdek egy igazi elektronikus kedvenccel, Lost Frequencies-szel és az Are You With Me-vel, a zene, ami a

0: Könnyed gitártémát és az elektronikus hangzást úgy hozza össze, hogy pár ütem után már önkéntelenül is bólogatsz rá.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

Olivia Dean, Man I Need. Ez volt az imént a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. Érkeztek szép számmal üzenetek és dalkérések is. Kezdjük egy szerelmes üzenettel. Bence a barátnőjének, Lilinek szeretne üzenni. Te vagy a napom legjobb része, este találkozunk. Aztán Petra is írt nekem, aki a legjobb barátnőjének, Dórinak szeretne üzenni. Tudom, hogy most dolgozol, de remélem hallod. Este jöhet a szokásos telefonos kibeszélő. Eszti pedig egy zenét szeretne kérni, rám bízta a választást. Küldi a kollégáinak, akik végig dolgozták becsületesen a napot. Zsuzsinak, Norbinak üzen. Srácok, a munka letudva, most már jöhet a pihenés, a vacsi és egy kis zene. Ennyi üzenet után pedig ideje egy kicsit feljebb tekerni a hangulatot. Jöjjön akkor Purple Disco Machine és a Substitution a Sunshine-on. Egy modern diszkó, funky lüktetéssel és az a fajta groove, amitől még a csütörtök is kezd egy kicsit pénteknek érződni.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Bálint üzenetével megyünk tovább, aki Ákosnak, Daninak és Petinek üzen. Srácok, az elmúlt hetekben mindenki rohant, úgyhogy ideje lenne végre összeülni egy sörre és bepótolni a kimaradt estéket. A hétvége adott, a kifogásokat pedig mostantól nem fogadom el. Nagyon helyes, Bálint, csak így, keményen. Aztán Luca is írt, aki a nagypapájának, Józsi papának üzen. Papa, tudom, hogy mindig hallgatod a rádiót, úgyhogy remélem most is elcsíped. Nagyon szeretlek, és hétvégén megyek hozzád egy nagy ölelésre. Józsi papa, legyél büszke Lucára, nagyon cuki üzenetet küldött neked. Zárásképp pedig jöjjön Ádám szerelmes üzenete, ami Laurának szól. Még nem vagyunk régóta együtt, de azt hiszem már most kijelenthetem, hogy nagyon jó helyre kerültem. Legyetek sokáig együtt, és vigyázzatok egymásra. Viszont ha már szerelmes üzenet után vagyunk, akkor nézzük meg a másik oldalt is. Hol van a pasi, merre jár, miért nem ért még haza? Ré pont ezt a kérdést teszi fel a Where is my husbandben. Úgyhogy ha valaki ma délután hiába várja otthon a párját, most neki különösen aktuális ez a zene, most pedig játszom a Sunshine-on, közben pedig nyugodtan ellenőrizd, merre jár a férjed.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Justin Timberlake után a Sunshine-on nézzük meg, mi a helyzet az utakon. Nyíregyháza és Nagykálló között nagyon fontos, megszüntették a jelzőlámpás irányítást. Viszont a 38-as főúton Tokaj és Tarccal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon lezárják a fél útpályát, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Viszont Debrecenben több helyen is lassabb haladásra kell számítanod, a 101-es és a 103-as kilométer között útépítés zajlik, ahol útszűkületre, alkalmanként pedig félpályás lezárásra számíts. A 107-es és a 109-es kilométer között pedig több szakaszon útépítők dolgoznak, ezért a külső sávot helyenként lezárják. Végezetül pedig a 35-ös főúton Hajdú-Beszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek. Segítsük együtt autós társainkat, ha bármit látsz az úton, oszd meg velem 0620-316-3000. Most pedig ettől az órától búcsúzom, jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pár perccel pedig várlak vissza. Ne menj sehová!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 30 napra elrendelte a bíróság Sesták Miklós letartóztatását. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar a Forbes listáján. Nyílt pályázaton keresik az Országos Közlekedési Központ vezérigazgatóját. Íme a részletek Földi Bettitől.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 30 napra elrendelte a bíróság Sesták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatását a Volán buszügyben. A politikust hétfőn vették őrizetbe, miután az országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát. Az ügyészség szerint Sesták Miklós és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetője 2015 és 18 között több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. A volt minisztert több rendbeli hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Sesták Miklós a vádakat korábban tagadta és azt mondta, szerinte nem állnak fenn a letartóztatás feltételei. A bíróság azonban szerdán úgy döntött, hogy 30 napra elrendeli a letartóztatását. Továbbra is Mészáros Lőrinc és családja vezeti a Forbes leggazdagabb magyarokat rangsoroló listáját. A becsült vagyonuk 1785,7 milliárd forintra nőtt, miközben Csányi Sándor 649,7 milliárd forinttal maradt a második helyen. A harmadik Felcsúti Zsolt 587,6 milliárddal, őt Veres Tibor és Szíj László követi. A Forbes idén először nem 50, hanem 100 szereplőt rangsorolt. A lista készítői szerint a következő időszakban a

0: A MÁV, a GSF és a Volán szolgáltatásait is összehangolná, és a szolgáltatókkal szemben is az utasok érdekeit képviselné. Az Erste Bank automatái már nem számítanak fel 1200 forintos különdíjat a Revolut kártyával végzett készpénzfelvételnél. A mentesség kizárólag a Revolut ügyfeleire vonatkozik, más szolgáltatók kártyáinál továbbra is lehet külön költség. Az Erste még 2023-ban vezette be az egységes díjat a külföldön kibocsátott bankkártyák használatára. A nagy hazai bankok közül így jelenleg az OTP számít fel különdíjat a Revolut kártyás készpénzfelvételnél. Fontos ugyanakkor, hogy a bank automata üzemeltetőinek díjától függetlenül maga a Revolut is felszámíthat költséget, például a havi díjmentes készpénzfelvételi keret túllépése esetén.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Folytatódik a vénasszonyok nyara, a következő napokban is sok napsütésben lesz részünk, azonban a kora reggeli órák csípősek lesznek, mínusz egy fok körüli értékekre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! A Halló Kívánság műsor második órájába kezdek bele egy olyan zenével, aminek már a címe is elrepít egy kicsit máshová. Empire of the Sun, Walking on a Dream, az Ausztrál duó egyik legismertebb zenéje. A hangulat megvan, remélem te már itt vagy. Jöhetnek a kérések 0620-316-3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józe.

0: Hásaim lesz, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
1: A választás egyszerű.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

után a Sunshine-on megyünk tovább Geri üzenetével, aki a külföldön dolgozó barátjának, Petinek üzen. Hiányzik a társaságod, de addig is tud, hogy itthon mindenki vár vissza, vigyázz magadra. Kinga pedig anyukájának üzen Anitának. Anya, lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon hálás vagyok neked mindenért. Nagyon szeretlek, és várom a hétvégét, hogy együtt tölthessük. Aztán dalkérés is érkezett Nóri párjának. Ádámnak küldi Miles Smith-től a Drive Safe-et. Tudom, hogy megint úton vagy, úgyhogy ezt most neked küldöm. Vigyázz magadra, és szólj, amikor hazaértél. Nagyon fontos, vezess óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak. Ha te is szeretnél egy dalt kérni, vagy üzenni általam, megteheted még este 8-ig 0620 316 3000.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Jön most Kata, aki összegyűjtötte a térség legkirálya program lehetőségeit. Ha van szabad időd, de nincs ötleted, akkor Kata lesz a te embered.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Amikor az eső elrontja a családi nyaralást, a legtöbb helyen kitör a kényszerű bezártság okozta káosz. Debrecenben viszont ebből születik a legnagyobb móka. Október 4-én 10 órától a Vojtina Báb Színházban a Három Kívánság című előadáson láthatjátok, mi történik, ha unalomtábornok helyett maga a mese veszi át az uralmat a szobában. A szülők és lányuk saját maguk válnak a történet szereplőivé, de feltűnik két igencsak gyanús, titokzatos figura is, akik garantáltan felforgatják az amúgy sem csendes családi kupak tanácsot. Muzsika szó, tánc és hamisítatlan őszi jókedv költözik a városrészbe, hiszen nyakunkon a kisteleki szőlői szüreti nap Nyíregyházán. Október 3-án szombaton 9 és 13 óra között a Kosztorú utcai általános iskola udvara telik meg élettel, ahol fúvós zenekari felvonulás, bábszínház, néptánc és country bemutató váltja egymást, amíg a felnőttek nótaszó mellett ebédelnek, a gyerekeket ingyenes gokárt, ugrálóvár és óriás bábok várják, sőt egy jelképes támogatói jeggyel még állatparki belépőt is lehet nyerni.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: Nagyon köszi, Kata. Most viszont jöjjön Olivia Rodrigo és a Drop Dead. A dal a You Get Me Again című albumán kapott helyet, és hozza azt a tipikus Olivia féle popos, kicsit csípős energiát. Szóval hangerő fel, jöhet a Drop Dead. Na, hogy a Sunshine-on.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Jennifer López után lassan a halló végéhez érkezünk, viszont még van üzenetem is és dalkérésem is bőven. Petra Bencének üzeni, melletted még egy sima hétköznap is jobb. Marci pedig a haverjainak üzen, srácok, még nincs vége a napnak, úgyhogy kell egy kis energia, kitartást és jó munkát. Végezetül pedig Niki, Dash és Young Fly közösét a mokkát kéri, küldi mindenkinek, aki már fejben rég a hétvégét tölti. Vagyunk ezzel így egy páron szerintem, úgyhogy hangerőt fel, a többit pedig majd megoldjuk a Sunshine-on.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.
2: I'm chasing paradise with you.
1: Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: afrocsek után pillancsunk egy picit rá az utakra. Nyíregyháza és Nagykálló között ne feledd, a jelzőlámpás irányítást megszüntették. A 38-as főúton, Toka és Tarcak között pedig felújítják az útburkolatot. De Debrecenben is lassabb haladásra kell számítanod majd holnap is a 101-es és a 103-as kilométer között, ahol útépítés zajlik. A 107-es és a 109-es kilométer között pedig szintén útépítők dolgoznak, ezért a külső sávot helyenként lezárják. Mielőtt elindulsz bárhová, tájékozódj az aktuális lezárásokról. Most viszont tényleg elbúcsúzom, nagyon köszönöm az elmúlt 6 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára, zárul már a mókatára. Ennyi voltam mára, holnap reggel találkozunk a keltetőben Balogh Béla mellett, addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon, TikTokon, sőt, YouTube-on is. De ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép estét kívánok neked, jó pihenést és kitartást a holnaphoz. Búcsúzó, hallgassuk meg közösen a reggel legjobb pillanatait. Lelépek, Mara vagyok. Szia!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Voltak olyan praktikák, hogy ugye újra meg kell tanítani az agyadat a szagok megismerésére, felismerésére.
3: De azt hogy csinálod?
2: Úgy, hogy mivel az agyad tudja, hogy a citromlének milyen illata van, így mivel látod is, szagolod, és előbb-utóbb majd utána megint össze tudja kapcsolni bizonyos ételekkel.
3: Persze, italokkal. Csorog a nyálad. Mert nálad volt.
2: Citrom.
3: Na,
2: citrom.
3: Ezt tőle tanultam citrom. Egyébként, és képzeld el, egyszer voltam egy ilyen orvosi vizsgálaton, ahol mondták, egy ilyen, hát nem is tudom milyen gép volt, ami több percig csinál egy ilyen vizsgálatot, és akkor azt mondták, hogy egy dolog a lényeg, hogy most ne nyeljek, mert hogy azzal akkor újra kell kezdeni a vizsgálatot.
2: Jó, nyilván egy citromos teát tudnám
3: csinálni. Addig, amíg ezt nem mondták, hogy ne nyeljen, eszembe se jutott, hogy nyeljek. De abban a másodhoz ezt kimondták, már rögtön. És ha hiszed, ha nem, eszembe jutottál. És mondtam, hogy mit szokott ilyenkor Gabi mondani? Citrom.
2: Nem
3: akartam.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Megkezdődött a havi 5000 forintos dízel támogatás kifizetése. 481 millió eurós külkereskedelmi hiány alakult ki augusztusban. Több mint 2300 ellenőrzést tartott nyáron a NAVA Balatonnál. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Megkezdődött a dízel támogatás kifizetése, a magyar államkincstár már elutalta, a posta pedig kézbesítette az első havi 5000 forintos összeget a jogosultaknak. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint összesen 858 ezer ember részesül a támogatásban. A kormány a megemelkedett üzemanyagárak miatt vezette be az intézkedést a szeptembertől decemberig tartó időszakra. A számítások szerint egy átlagos autós havonta 50-60 liter üzemanyagot tankol, az áremelkedés pedig nagyjából 5000 forintos többletterhet jelenthet. A támogatással elsősorban a leginkább rászoruló autósok megnövekedett kiadásait szeretnék enyhíteni. Gyengén teljesített augusztusban a magyar külkereskedelem. A statisztikai hivatal adatai szerint az export volumene 0,1%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, miközben az import 13%-kal nőtt. Havi összevetésben a kivitel 2,8%-kal esett vissza, a behozatal viszont 1,3%-kal emelkedett. Ennek eredményeként 481 millió eurós külkereskedelmi hiány alakult ki, ilyen mértékű passzívumra 2023 eleje óta nem volt példa. Az export gyengülésében szerepet játszott az energiahordozók, a feldolgozott termékek és az élelmiszeripari kivitel visszaesése, miközben az import növekedését főként a gépek és szállító eszközök behozatala hajtotta. Több mint 2300 ellenőrzés végzett a nyári szezonban a Nemzeti Adó és Vámhivatal a balatoni térségben, és az esetek 21%-ában talált szabálytalanságot. A leggyakoribb problémák közé a számla és a nyugtadás elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatás, valamint az online pénztárgépek szabálytalan használata tartozott. A NAVA turisztikai helyszíneken, rendezvényeken és vendéglátóhelyeken is fokozottan ellenőrzött és az online hirdetések alapján működő szolgáltatókat is vizsgálta. Egy esetben adószám nélkül árultak e-cigarettát, egy másik ellenőrzésen pedig egy terepjáró túraszolgáltatója nem adott bizonylatot. Jövő szerdán tárgyal.

0: hűvös reggelt követően a maximumok a következő napokban 23-28 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sun

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hall.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.